0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Csökkentenék a várólistákat, már szedik a kajszit. Nagyon meleg júniusunk volt. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Jön a kórházi várólista csökkentő program. Az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia. A kormány erről szóló döntése már megjelent a magyar köznökben. Több mint 26 ezer utast ellenőrzött a BKK és a rendőrség júniusban. A főváros több forgalmas járatán, villamosokon, buszokon, de vasút és metró állomásokon is razziáztak. Az ellenőrzöttek kevesebb mint 1%-át pótdíjazták, elfogtak egy körözött embert és egy gyanúsítottat. Itt a kajszi szezon, már szedik a korai és közép érésű barackokat. A hazai termés fele friss fogyasztásra, a másik fele feldolgozásra kerül. Idehaza csak nem 5500 hektáron termesztenek kajszit, az idei termés mennyisége azonban térségenként jelentősen eltér. Mondta a rádiónknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
2: Vannak termőtájak, ahol elég normális termés, és a fagy kevésbé érte, és a klímaváltozás kevésbé érte ezt a terület. Ilyen például a Somogyi vagy a Tolnai körzet némely helyen Pest megyében, de ugyanakkor a Dunatisza közén nagyon fagykárok és lehűlés volt, úgyhogy ez a termés befolyásolja. Az utóbbi 5-6 évben nagyon nagy fagykárok érték ezt a területet, így az átlag termés olyan 6-7 ezer tonna körül volt. Idén hasonlóra számítunk, esetleg 7-8 ezer tonnával.
1: A második legmelegebb június volt az idei hazánkban. A középhőmérséklet országos átlagban 22,5 Celsius fok volt. Ez 2,7 fokkal haladja meg az 1991-2020-as évek átlagát, a Hungaromet adatai szerint. A mostaninál melegebb csak a 2019-es június volt. Leállítják a Dunai hajóforgalmat egy vasárnapi úszóverseny miatt Szentendrénél. 9 és dél között él majd a korlátozás. Az úszóversenyre 600 sportolót várnak, ők a nyílt folyón több mint 5 kilométert tesznek majd meg. Elhunyt Szilárdi Tibor, a Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, rendező, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja, számos színpadi szerepe mellett sok filmben és tévésorozatban nyújtott feledhetetlen alakítást. 83 éves volt. Ma a több órás napsütés mellett időnként fátyol és komoly felhők is megjelennek majd az égen, de csapadék sehol sem várható. Az ország nagy részén élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél. A friss hajnalt követően 25 és 35 fok közé melegszik a levegő napközben. Igazi strandidőnk lesz ma, a Balaton 25, a Velencei tó 23 fokos. Vasárnap is a maihoz hasonló időnk lesz, hétfőn azonban megérkeznek a záporok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Fejlesztik a vízi közműveket. Nyilvánosak lesznek ősszel az ügynökakták. Orvosi bravúr Szegeden. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Országos vízi közmű fejlesztési program kezdődik. Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón azt mondta, a hálózat állapota miatt több ezer milliárd forintos fejlesztésre van szükség, mert az ivóvíz 20-30%-a már a vezetékekben elvész. A program része lesz a vízmegtartás, a kapacitás bővítés, egy új klímatörvény és a mezőgazdaság alkalmazkodását segítő intézkedés csomag is. Iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok. Összesen 100 ezer forintra jogosult lesz mindenki, akinél az állam már megállapította a rászorultságot, például akinél jár rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Megkapják a támogatást többek között az emelt összegű családi pótlékban részesülő, tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő gyerekek, a sajátos nevelési igényű iskolások, vagy az egyszülős családban nevelkedő gyerekek is. Az első 50 ezer forintot augusztus 20-áig utalja az államkincstár, a második részletet novemberben utalvány formájában adják. A támogatás 400 ezer diák számára könnyítheti meg az iskolakezdést. Több év után változik a névhasználat. A kormány azt javasolja, hogy a vármegyék helyett ismét a megye, a főispánok helyett pedig újra kormány megbízott elnevezés legyen. A kabinet azzal a hagyománnyal is szakít, hogy a megyék élén politikai szereplők álljanak. Enyhült az idő, a hidegfront felfrissülést hozott, és jó hír, hogy július első hétvégéjén nem tér vissza a hőség. A hőmérséklet csúcsértéke általában 30 Celsius fok alatt lesz, miközben a hajnalok hűvösek maradnak. A Balaton vize 25 fokos. Vészesen fogy a víz és az oxigén a hazai halastavakból. A hetek óta tartó meleg és a tartós vízhiány miatt kritikus a helyzet, ami sok helyen a halállományt is veszélyezteti, mondta rádióknak Timmel Ede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
2: Drasztikusan elapadtak azok a vízforrások is, főként a Dunántúli völgyzárógátos halastavak esetében, amelyek a víz utánpótlást biztosítják. Ugye napi szinten akár 1-2 centit is tud apadni a vízszint, nem megfelelő életkörülmények állnak fenn a halak számára, így haváriaszerű elhullásokat tapasztalunk elég sok helyen. Vagy hogyha meg tudjuk előzni, akkor kényszerhalászatot kell végeznünk, de ez is kritikus beavatkozás, hiszen a halászatoknál meleg víz és az oxigén hiányos állapot az a megmaradást igencsak csökkenti. Azokon a helyeken, ahol nem megfelelően biztosítható a víz utánpótlás, sajnos nagy valószínűséggel meg fognak szűnni.
1: Ősszel mindenki számára megismerhetőkké válnak az ügynökakták. A kormány új törvényjavaslatot nyújtott be az állambiztonsági iratok feltárásáról. A tervek szerint az első dokumentumokat október 22-én teszik közzé. A nyilvánosságra hozatal nem jelent válogatás nélküli adatközlést, a feltárásban történészek, levéltárosok és jogászok is részt vesznek. Európában elsőként alkalmaztak új szívbillentyűt tartalmazó érprotézist az STS szívsebészei. A műtéten két fiatal, vele született szívbetegségben szenvedő páciens esett át, mindketten az operációt követően röviddel, már kitűnő állapotban nyilatkoztak tapasztalataikról. Tartsunk mértéket a rágózásban is. Egy friss kutatás szerint a rágógumival is jelentős mennyiségű mikroműanyag juthat a szervezetünkbe. Piling Róbert, a Semmelweis Egyetem dietetikai és táplálkozástudományi tanszékének mesteroktatója rádióknak elmondta, a mai rágógumik többsége már élelmiszeripari műanyagokból készül, nem pedig természetes gyontából, mint korábban.
3: Az, hogy naponta több száz vagy több ezer mikroműanyag részes kerülhet a szervezetünkbe a rágógumikból, ez mindenképpen riasztó, de pánikra semmiképpen sem ad okot. Ennek a mennyiségnek a többszörösét juttatjuk a szervezetünkbe közönséges ivóvízzel, kifejezetten például palackos vízzel, vagy mondjuk a műanyagba csomagolt élelmiszerekkel. A rágógumi fogyasztást emiatt nem érdemes abba hagyni, hiszen például a szájhigiéne érdekében számos bizonyított jó hatással van a rágógumizás. Most már tudjuk azt, hogy hosszabb távon viszont lehet beszélni. És érdemes ezért keretek közé szorítani, mint minden mást az életünkben.
1: Rendőrségi razzia lesz a nyári időszakban is. Ezekben a hónapokban a nagyobb forgalom, a turisztikai szezon, a szabadságolások és a hőség együttes hatása miatt rendszerint nő a súlyos és halálos kimenetelő balesetek száma itthon. A kánikula okozta fáradtság, ingerlékenység és figyelemcsökkenés pedig jelentősen növeli a közlekedési kockázatokat. Mindez indokolja a fokozott közúti ellenőrzéseket az URFK közlése szerint. Módosul 4 energetikai törvény. A cél, hogy hazánk hozzáférjen az Európai Uniós forrásokhoz ezen a területen, nagyjából 870 milliárd forinthoz. Az egyik javaslat elősegíti a megújuló energiatermelés, azon belül főleg a szélenergia elterjedését, ami növeli Magyarország energiafüggetlenségét. Meghatározzák azt is, hogy a szélerőművek magassági korlátja az eddigi 130 helyett 199 méter lehet. Elhangzott, lehetővé válik, hogy a háztartások és a mikrovállalkozások dinamikus árazású áramszerződést kössenek, ha rendelkeznek okosmérővel. Már szedik a korai és középérésű kajszi barackokat. A hazai termés fele friss fogyasztásra, a másik fele feldolgozásra kerül. Magyarországon csaknem 5500 hektáron termesztenek kajszit, az idei termés mennyisége azonban térségenként jelentősen eltér. Mondta rádiónknak Márton Fibéla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
4: Vannak termőtájak, ahol elég normális termés, és a fagy kevésbé érte, és a klímaváltozás kevésbé érte ezt a területet. Ilyen például a Somogyi vagy a Tolnai körzet némely helyen Pest megyében, de ugyanakkor a Dunatisza közén, Bács-Kiskun megyébe vagy Borsodaba üzemplénben ott nagyon fagykárok és lehűlés volt, úgyhogy ez a termés befolyásolja. Az utóbbi 5-6 évben nagyon nagy fagykárok érték ezt a területet, így az átlag termés olyan 6-7 ezer tonna körül volt. Idén hasonlóra számítunk, esetleg 7-8 ezer tonnával.
1: Megvan az év fagylaltja. Az idei versenyen 5 kategóriában 72 fagyit értékelt a zsűri. A fődíjat a budapesti Mikrokozmosz fagyizó Szolea Fantázia nevű alkotása nyerte el, mondta rádiónknak Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrászipartestület szakmai elnöke.
5: Egy tejmentes kókuszszorbé, gyömbéres kurkumás mandarinos barigátóba, amiben még egy kis yuzu és ananász is került, kókuszos ropogóssal is megszórta a fagyit, trópusú ízvilág nyert. Egy ilyen versenyre mindenki egy picit próbál előre kukolni valami izgalmas alapanyaggal. Az összes Magyarországon őshonos gyümölcsöt is felhasználták. A som vagy a vacamóca volt különlegesebb. A balzsamecet és a nyári szarvasgomba is belekerült egy-két fagyiba. Egy ehető erdő kategóriát is hirdettünk. A lucpúderig vagy a luckéregig tölgymakot is tettek a fagylaltba, úgyhogy ez egy nagyon kreatív kategória volt.
1: Lovasterápiás táborokban segítik a sérüléssel élő gyerekeket. Csaknem 80 autizmussal élő, tanulásában akadályozott, mozgássérült, látás, hallássérült vagy éppen pszichés problémákkal küzdő gyermek kap célzott, személyre szabott fejlesztést. Az első tábor a pozitív gondolkodás és kommunikáció fejlesztéséről szólt, de számos más területet is érintenek, mondta rádiónknak Bozori Gabriella, gyógypedagógus lovasterapeuta, a Fóti Lovasterápiás és Oktató Központ vezetője.
6: Lesz egy olyan táborunk, ami a pszichológiai lovasterápiás alapokra épül. Itt a résztvevőknek az önállóságát, éhatékonyságát szeretnénk fejleszteni. A kisebbeknek készülünk egy olyan táborral, aminek a fantázia neve ez a fókuszban a ló. Mindenféle tevékenység szerepel majd a tábor programjába, ami a lovakhoz köthető. És aztán lesz egy olyan táborunk, ahol pedig a kreativitásé lesz a főszerep. Itt inkább a művészetterápiás elem és az alkotást szeretnénk ösztönözni.
1: Borongós időre van kilátás, számottevő csapadék sehol sem várható, de megélénkül a légmozgás. Hajnalra felfrissülünk, 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 24 és 29 fok közé melegszik a levegő. A naposabb tájakon az UV-sugárzás 10 és 16 óra között nagyon erős lesz, ezért a szabadban érdemes gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, július 4-e van, szombat, jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítása mellé. Itt lesz például velem a Fugees, a Ready or Not-tal, és bekészítettem már az aranytorkú Whitney Houston-t is, a Step by Step-tel érkezik majd. A kezdés pedig a Texas-é, ez az Inner Smile. Jó ébredés!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek. Július 4-e van szombat, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, a névnaposok, az urlikok a mai napon, a születésnaposok között pedig Verebes Istvánt és Pikali Gerdát köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. A mai napon van Amerikában a függetlenség napja, és természetesen témákkal is készültem a mai reggelre. Jön például egy Arnold Schwarzeneggerrel kapcsolatos téma is, de hogy miben érintett most a színész legenda, azt is el fogom árulni, na meg a legjobb zenék és hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem hamarosan majd a Fugees a Ready or Not-tal, a folytatás viszont a Corsé, ez a Breathless most itt a Besten. No.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Fugees és a Ready or Not. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit. Hát már mondom is, 7 óra után irány Ausztria, és Arnold Schwarzeneggerrel foglalkozunk, aki most a bécsi posta arca lett, úgyhogy jönnek a részletek, hogy mi kapcsán kapcsolódik a színész ehhez az egész postázáshoz. Hát nagyon érdekes lesz, az biztos. 8 óra után pedig irány Amerika, és azon belül is a Film Akadémia, és most magyar alkotókat is beválasztottak a tagok közé, és ez azért fontos, mert az Oscar-díj odaítélésében is részt vesznek ezek a magyar tagok, úgyhogy jön erről is minden részlet majd, és végül 9 óra után pedig a sportrovatba látogatunk el, ahol nem másról lesz szó, mint Németországról, aki elbúcsúzott a VB-től, úgyhogy jönnek a részletek, mert bizony-bizony Nagelsmann menesztését követelik már a sajtóban, és Kloppot pedig követelik, hogy érkezzen meg a helyére, úgyhogy érdekes ez is, úgyhogy nem húzom tovább az időt, a legjobb zenék jönnek inkább az ébredés és a napindítás mellé, csak tartunk egy rövidke lélegzetvételnyi szünetet, és már is itt lesz velem a Gorillaz csapata, a Feel Good-dal folytatjuk majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: a Best FM-en. A Best FM-en.
1: Csökkentenék a várólistákat, már szedik a kajszit. Nagyon meleg júniusunk volt. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Jön a kórházi várólista csökkentő program. Az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia. A kormány erről szóló döntése már megjelent a magyar közlönyben. Több mint 26 ezer utast ellenőrzött a BKK és a rendőrség júniusban. A főváros több forgalmas járatán, villamosokon, buszokon, de vasút és metró állomásokon is razziáztak. Az ellenőrzöttek kevesebb mint 1%-át pótdíjazták, elfogtak egy körözött embert és egy gyanúsítottat. Itt a kajszi szezon, már szedik a korai és középérésű barackokat. A hazai termés fele friss fogyasztásra, a másik fele feldolgozásra kerül. Idehaza csak nem 5500 hektáron termesztenek kajszit, az idei termés mennyisége azonban térségenként jelentősen eltér, mondta a rádiónknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
2: Vannak termőtájak, ahol elég normális termés, és a fagy kevésbé érte, és a klímaváltozás kevésbé érte ezt a terület. Ilyen például a Somogyi vagy a Tolnai körzet némely helyen Pest megyében, de ugyanakkor a Dunatisza közén nagyon fagykárok és lehűlés volt, úgyhogy ez a termés befolyásolja. Az utóbbi 5-6 évben nagyon nagy fagykárok érték ezt a területet, így az átlagtermés olyan 6-7 ezer tonna körül volt. Idén hasonlóra számítunk, esetleg 7-8 ezer tonnával.
1: A második legmelegebb június volt az idei hazánkban. A középhőmérséklet országos átlagban 22,5 Celsius fok volt. Ez 2,7 fokkal haladja meg az 1991-2020-as évek átlagát, a Hungaromet adatai szerint. A mostaninál melegebb csak a 2019-es június volt. Leállítják a Dunai hajóforgalmat egy vasárnapi úszóverseny miatt Szentendrénél. 9 és dél között él majd a korlátozás. Az úszóversenyre 600 sportolót várnak, ők a nyílt folyón több mint 5 kilométert tesznek majd meg. Elhunyt Szilágyi Tibor, a Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, rendező, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, számos színpadi szerepe mellett sok filmben és tévésorozatban nyújtott feledhetetlen alakítást. 83 éves volt. Ma a több órás napsütés mellett időnként fátyol és komoly felhők is megjelennek majd az égen, de csapadék sehol sem várható. Az ország nagy részén élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél. A friss hajnalt követően 25 és 35 fok közé melegszik a levegő napközben. Igazi strandidőnk lesz ma, a Balaton 25, a Velencei tó 23 fokos. Vasárnap is a maihoz hasonló időnk lesz, hétfőn azonban megérkeznek a záporok.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felé.

Chris Cross és a Jump. Szép reggelt kívánok mindenkinek, és hamarosan majd 7 óra után Arnold Schwarzeneggerrel foglalkozunk. Jönnek majd a részletek nem sokára. Na meg a legjobb zenéket is magammal hozom. Természetesen egészen 7 óráig a születik, még van pár percünk, úgyhogy a Naughty Boy lalaláját még biztos, hogy játszom itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, utána pedig a nap első témája, ami Arnold Schwarzeneggerrel kapcsolatos, aki most a Bécsi Posta arca lesz, és hát olyan téma mellett rakta le egyébként az arcát, ami szerintem nagyon sokakban ébreszt majd fel gondolatokat, úgyhogy kicsit körbejárjuk, na meg természetesen hozom a legjobb zenéket is a következő órában az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például a CNC Music Factory csapata, a Do You Wanna Get Funky-val érkeznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Új villamosvonal épül, kókuszos az év fagyia, kezdődik a Derbi és Divat Fesztivál. Jó reggelt kívánok, Springman Bettit hallják. Új villamosvonal épül uniós pénzből a fővárosban. A Szent Gellért tér és a Budafoki út között járnak majd a szerelvények a Műegyetem rakparton keresztül. A közlekedés és beruházási miniszter közölte, aláírta a budai fonódó villamoshálózat folytatásának 32,2 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését. Vitézi Dávid szerint várhatóan még az ősszel elindulnak a közműkiváltási munkák, és jövőre már a nagyobb építkezés is kezdődhet a teljes nyomvonalon. Gorcső alatt a gyümölcsösök, összehangolt ellenőrzést tartott a fogyasztóvédelem. Kiderült, a vizsgált szamócák 10%-a nem felelt meg az előírásoknak. Emiatt eddig összesen 3,5 millió forint bírságot szabtak ki, és 2,7 tonnányi gyümölcsöt vontak ki a forgalomból. 6 héten át vizsgálódtak, összesen közel 500 helyszínen. A razziák folytatódnak. Megújult táborban pihenhetnek a hátrányos helyzetű roma gyerekek. Felújította a Budapesti Roma Művelődési Ház fonyódi táborát a fővárosi önkormányzat. A 175 millió forintos beruházás után már 18 vendégszoba 52 vendégággyal várja a táborozókat. Megvan az év fagylaltja. Az idei versenyen 5 kategóriában 72 fagyit értékelt a zsűri. A fődíjat a budapesti Mikrokozmosz fagyizó Szolea Fantázia nevű desszertje nyerte el, mondta a rádiónknak Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrászipar Testület szakmai elnöke.
2: Egy tejmentes kókuszszorbé, gyömbéres, kurkumás, mandarinos barigátóba, amiben még egy kis yuzu és ananász is került, kókuszos ropogóssal is megszórta a fagyit, trópus ízvilág nyert. Mindenkit próbál előrukkolni valami izgalmas alapanyaggal, az összes Magyarországon őshonos gyümölcsöt is felhasználták, a som vagy a vacamóca volt különlegesebb, a balzsamecet és a nyári szarvasgomba is belekerült egy-két fagyiba, egy ehető erdő kategóriát is hirdettünk, a luckéregig tölgymakot is tettek a fagylaltba, úgyhogy ez egy nagyon kreatív kategória volt.
1: Kezdődik a Derbi és Divat Fesztivál a Kincsen Parkban. Ez az idei lóversenyszezon legjobban várt eseménye. Ma az ország leggyorsabb ügetői és angol agarai lesznek a főszereplők, holnap a magyar galopderbit rendezik. Igazi strandidőnk lesz ma is, csak néhol lehetnek fátyol és komoly felhők az égen, csapadék szinte kizárt. Az ország nagy részén élénk lehet az északi északnyugati szél. 25 és 30 fok között alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig 17 fokig hűl le a levegő. Holnap is ehhez hasonló időnk lesz. Rossz hír a frontérzékenyeknek, hogy hideg front hat ma a szervezetünkre. Fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák egyaránt jelentkezhetnek.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A Bécsi Posta arca lett Arnold Schwarzenegger. Jönnek a részletek, hogy miért is, és természetesen a legjobb zenéket is bepakoltam az ébredés és a napindítás mellé ebbe az órába is. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, szép reggelt kívánok. Például majd George Michael dalával, na meg Sean Paul-éval, ugyanis a kezdés övé. Szól a Get Busy, rádiózzunk együtt, jó ébredést!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Arnold Schwarzenegger hazájában, Ausztriában ünnepelte meg az osztrák posta legújabb fenntarthatósági mérföldkövét. A fejlesztésnek köszönhetően Bécs lett Európa legnagyobb metropolisza, ahol az úgynevezett utolsó kilométeres postai kézbesítés teljes mértékben közvetlen széndioxid kibocsátás nélkül elektromos járművekkel vagy emberi erővel történik. A mérföldkő megünnepléséhez csatlakozó Arnold Schwarzenegger egyben június 16-án kezdődő Austria World Summit klímakonferencia főkezdeményezője is. Így jelenléte különösen szimbolikus. Arnold Schwarzenegger tehát letette a voksát a zöld Európa mellett. Szerintem ez egy nagyon szép kezdeményezés, hogy egy ekkora sztár így felvállalja ezt, és nagyon remélem, hogy lesznek követői a világ bármely pontján, mármint Bécsnek, a postának és magának Arnold Schwarzeneggernek is. Én pedig próbálom fenntartani a lendületet, hogy megébredjünk. A legjobb zenékkel teszem mindezt. Itt lesz például velem hamarosan majd George Michael és a Fearless Go to the City, na meg most Tom Novi és Lima közöse, a Now or Never-rel ébresztem.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Like no other. Flawless. Absolutely flawless. Perfection, perfection, perfection.

0: Best FM a legjobb zenék. George Michael-lel ébredhettünk. Ez volt a Faithless Go to the City. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Július 4-e van szombat, Amerikában a függetlenség napja, a névnaposok pedig az urlikok, a születésnaposok között pedig Verebes Istvánt és Pikali Gerdát köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Hamarosan majd megyünk tovább, jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé, csak jön egy aprócska szünet, aztán itt lesz velem a Pets and Small Duo és a Turnaround a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do up a do up shoe.

0: a Best FM-en.
1: Sokakat mozgatott meg a lakásbiztosítási kampány. Járványt okozott egy instant tészta. Strandidőnk lesz ma. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Pörgött az idei lakásbiztosítási kampány. Mintegy 311 ezer szerződést cseréltek le tavasszal. Ebből 147 ezeret újonnan kötöttek meg, vagy más piaci szereplőhöz vittek át. A jegybank összefoglalója szerint az átlagos éves lakásbiztosítási díj ismét csökkent, ezúttal 0,3%-kal, így március végén 64 ezer forint körül volt. A kampány egyértelműen élénkítette a versenyt, az idei cserék, módosítások száma ugyanakkor csak 78%-a volt a tavainak. Instant tészta miatt robbanhatott ki járvány Európa 14 országában, köztük hazánkban is. Több mint 100 ember betegedett meg szalmonellától, amelyet nagy valószínűséggel egy ukrajnai gyártó termékei okoztak, írja az Index. A gyártó és a forgalmazók vizsgálatot indítottak, a problémás tételeket pedig kivonták a forgalomból. A betegek főleg gyerekek és fiatal felnőttek, 49-en szorultak kórházi kezelésre. Lovasterápiás táborokban segítik a sérüléssel élő gyerekeket. Mintegy 80 autizmussal élő, tanulásban akadályozott, mozgássérült, látás-hallássérült vagy éppen pszichés problémákkal küzdő gyermek kap célzott, személyre szabott fejlesztést. Az első tábor a pozitív gondolkodás és kommunikáció fejlesztéséről szólt, de számos más területet is érintenek. Mondta a rádiónknak Borozi Gabriella gyógypedagógus lovasterapeuta, a Fóti Lovasterápiás és Oktatóközpont vezetője.
2: Olyan táborunk, ami a pszichológiai lovasterápiás alapokra épül. Itt a résztvevőknek az önállóságát, énhatékonyságát szeretnénk fejleszteni. A kisebbeknek készülünk egy olyan táborral, aminek a fantázia neve ez a fókuszban a ló. Mindenféle tevékenység szerepel majd a tábor programjába, ami a lovakhoz köthető. És aztán lesz egy olyan táborunk, ahol pedig a kreativitásé lesz a főszerep. Itt inkább a művészetterápiás elemeket és az alkotást ösztönözni.
1: Vonatpótló buszok járnak Budapest és Veresegyház között július 19-éig. A szakaszon pályakarbantartást végeznek, érdemes tájékozódni, mielőtt útnak indulnának. Igazi strandidőnk lesz ma is, csak néhol lehetnek fátyol és komoly felhők az égen, csapadék szinte kizárt. Az ország nagy részén élénk lehet az északi északnyugati szél. 25 és 30 fok között alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig 17 fokig hűl le a levegő. Holnap is ehhez hasonló időnk lesz. Rossz hír a frontérzékenyeknek, hogy hideg front hat ma a szervezetünkre. Fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák egyaránt jelentkezhetnek.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a BSV és a Passport. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Hamarosan 8 óra lesz, és egy izgalmas témával készültem megint. Irány majd az Amerikai Film Akadémia, ha már így a függetlenség napja van a mai napon, ugye július 4-e, emiatt egy kicsit Amerikába látogatunk, de mi is ott leszünk, mert hogy magyar alkotókat is meghívtak tagnak, és ez egy nagy dolog, mert ezek a tagok ítélik oda az Oscar-díjat, úgyhogy jönnek majd a részletek, no meg a legjobb zenéket is hozom természetesen. Van még időnk 8 óráig, úgyhogy biztos, hogy itt lesz velem még Bryan Adams és Melanie Steele közöse, ugyanis velük megyünk tovább. Ez a When You Are Gone.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig irány Amerika, méghozzá Filmakadémia, ugyanis magyar alkotókkal bővült a tagoknak a száma, hogyha lehet így mondani, és hát hogy ez miért fontos? Azért, mert ezek a tagok ítélik oda az Oscar-díjat, úgyhogy jönnek majd a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. A következő órában például Michael Gray felvétele, a The Weeknd már biztos, hogy szólni fog.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 250 g-os Dezira márkázott vaj 51%-kal olcsóbban most csak 449 forint. Mindig Aldi.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejtelésével.

0: a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Gyönyörű képeket lehet készíteni ilyenkor is a fővárosról. Budapestre egyébként rengeteg turista érkezik minden évben, akik nagyon szeretnek fényképeket készíteni a fővárosról. A legjobb fotó helyszínekről a közösségi média oldalakra is szívesen töltenek fel képeket. Budapest egyik legjobb fotó helyszíne valószínűleg a Gellért hegyen van, egy olyan helyen, amit a turistákon kívül mások még nem is nagyon fedeztek fel. Ha igazán Instagramra illő képeket vagy videót akarunk csinálni, akkor a legjobb az Erzsébet híd budai oldalán felvételeket készíteni. Szent Gellért szobra és a mögötte lévő oszlopok kiváló helyszín erre. Az egyik legjobb hely a szobor mögötti ösvény, ahonnan a turisták imádnak felvételeket készíteni. Aki arra jár először, az maga is kipróbálhatja, hogy milyen képeket lehet lőni innen, vagy akár a főváros bármelyik pontján.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
2: A sport szerelmesei vagy a sportot csak nézni szeretők most nagyon figyeljenek. A 2026-os év rendkívül gazdagnak ígérkezik a sportesemények szempontjából, amelyből Magyarország is jelentős szerepet vállal. Májusban Budapesten rendezik a Bajnokok Ligája döntőjét, amely a klubfutball legnagyobb presztízsű mérkőzésének számít, míg szeptemberben a sportág történetében először kerül sor az atlétikai világdöntőre, amelynek szintén hazánk, pontosabban a Nemzeti Atlétikai Központ ad otthont, és persze ne felejtsük, 40 éves lesz a Forma 1-es magyar nagydíj. Szó szerint minden sportág szerelmese megtalálhatja a kedvenc sportjának nagy hazai eseményét, annak helyszínét és időpontját. Tehát, hogy a sport szerelmesei ne maradjanak le semmiről, érdemes az interneten megkeresni a 2026-os sportnaptárat, ami minden eseményt és azok időpontját is tartalmazza.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
3: Hamarosan kiderül, hogyan csökkentik a várólistákat. Itt a kajszi szezon, elképesztően meleg júniusunk volt. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Jön a kórházi várólista csökkentő program. Az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia. A kormány erről szóló döntése már megjelent a magyar közlönyben. Több mint 26 ezer utast ellenőrzött a BKK és a rendőrség júniusban. A főváros több forgalmas járatán, villamosokon, buszokon, de vasút és metró állomásokon is razziáztak. Az ellenőrzöttek kevesebb mint 1%-át pótdíjazták, elfogtak egy körözött embert és egy gyanúsítottat. Itt a kajszi szezon, már szedik a korai és közép érésű barackokat. A hazai termés fele friss fogyasztásra, a másik fele feldolgozásra kerül. Idehaza csak nem 5500 hektáron termesztenek kajszit, az idei termés mennyisége azonban térségenként jelentősen eltér, mondta el rádiónknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
4: Vannak termőtájak, ahol elég normális termés, és a fagy kevésbé érte, és a klímaváltozás kevésbé érte ezt a terület. Ilyen például a somogyi vagy a tolnai körzet némely helyen Pest megyében, de ugyanakkor a Duna-Tisza közén nagyon fagykárok és lehűlés volt, úgyhogy ez a termés befolyásolja. Az utóbbi 5-6 évben nagyon nagy fagykárok érték ezt a területet, így az átlag termés olyan 6-7 ezer tonna körül volt. Idén hasonlóan számítunk, esetleg 7-8 ezer tonnával.
3: A második legmelegebb június volt az idei hazánkban. A középhőmérséklet országos átlagban 22,5 Celsius fok volt. Ez 2,7 fokkal haladja meg az 1991-2020-as évek átlagát, a Hungaromet adatai szerint. A mostaninál melegebb csak a 2019-es június volt. Leállítják a Dunai hajó forgalmat egy vasárnapi úszóverseny miatt Szentendrénél. 9 és dél között él majd a korlátozás. Az úszóversenyre 600 sportolót várnak, ők a nyílt folyón több mint 5 kilométert tesznek majd meg. Elhunyt Szilágyi Tibor, a Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, rendező, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja, számos színpadi szerepe mellett sok filmben és tévésorozatban nyújtott feledhetetlen alakítást. 83 éves volt. Ma a több órás napsütés mellett időnként fátyol és komoly felhők is megjelennek majd az égen, de csapadék sehol sem várható. Az ország nagy részén élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél. A friss hajnalt követően 25 és 35 fok közé melegszik a levegő napközben. Igazi strandidőnk lesz ma, a Balaton 25, a Velencei tó 23 fokos. Vasárnap is a maihoz hasonló időnk lesz, hétfőn azonban megérkeznek a záporok.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, július 4-e van szombat, és irány a Magyar Film Akadémia ebben az órában, ugyanis magyar tagokkal bűvölt a csapat, és hogy ez miért fontos? Hát azért, mert ezek az emberek ítélik oda az Oscar-díjat, úgyhogy jön minden, na meg természetesen a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé, a Try Again-nel indul.

Best FM a legjobb zenék. Az Amerikai Film Akadémia idén 529 új tagot hívott meg a soraiba, amellyel a szervezet teljes létszáma meghaladja a 11 000 főt. Az Oscar-díjról döntő testület friss névsorában ráadásul három elismert magyar filmes szakember is helyet kapott. A testület soraiban megtalálhatjuk Gazdag Gyula Balázs díjas filmrendezőt, Zurbó Dorottya dokumentum filmrendezőt, valamint Pardányi Domonkos kaszkadőrt. Amennyiben a meghívottak elfogadják a felkérést, az akadémia létszáma 11 319 fősre duzzad majd. Ők dönthetnek majd a 99. Oscar Gála díjazottjairól is, melyet 2027. március 14-én rendeznek meg majd Los Angelesben. Ez nem kis dolog, sok sikert kívánok Gyulának, Dorottyának és Domonkosnak. Gratulálok nekik mindez, nem kis dolog ezt elérni. A legjobb zenékkel pedig folytatom az ébredést és a napindítást. Itt lesz velem a Lighthouse Family a High-jal, na meg Michael Gray felvétele a The Weeknd, ez most szól itt a Best-en.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a New Level Empire, és az áthajózhatnánk. Kicsi szünet, aztán természetesen folytatom majd a legjobb zenékkel az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Fatboy Slim és a The Rockefeller Shrunk a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Még idén elkezdődhet az új villamosvonal építése. Szamócákat ellenőriztek. Itt az év fagyia. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Új villamosvonal épül uniós pénzből a fővárosban. A Szent Gellért tér és a Budafoki út között járnak majd a szerelvények a Műegyetem rakparton keresztül. A közlekedési és beruházási miniszter közölte, aláírta a budai fonódó villamoshálózat folytatásának 32,2 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését. Vitézi Dávid szerint várhatóan még az ősszel elindulnak a közműkiváltási munkák, és jövőre már a nagyobb építkezés is kezdődhet a teljes nyomvonalon. Gorcső alatt a gyümölcsösök. Összehangolt ellenőrzést tartott a fogyasztóvédelem. Kiderült, a vizsgált szamócák 10%-a nem felelt meg az előírásoknak. Emiatt eddig összesen 3,5 millió forint bírságot szabtak ki, és 2,7 tonnányi gyümölcsöt vontak ki a forgalomból. 6 héten át vizsgálódtak, összesen közel 500 helyszínen. A razziák folytatódnak. Megújult táborban pihenhetnek a hátrányos helyzetű roma gyerekek. Felújította a budapesti roma művelődési ház Fonyódi táborát a fővárosi önkormányzat. A 175 millió forintos beruházás után már 18 vendégszoba 52 vendégággyal várja a táborozókat. Megvan az év fagylaltja. Az idei versenyen 5 kategóriában 72 fagyit értékelt a zsűri. A fődíjat a budapesti Mikrokozmosz fagyizó Szolea Fantázia nevű desszertje nyerte el, mondta a rádiónknak Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrászipar Testület szakmai elnöke.
2: Egy tejmentes kókuszszorbé, gyömbéres kurkumás mandarinos barigátóba, amiben még egy kis yuzu és ananász is került, kókuszos ropogóssal is megszórta a fagyit, trópus vízvilág nyert. Mindenkit próbál előrukkolni valami izgalmas alapanyaggal, az összes Magyarországon őshonos gyümölcsöt is felhasználták, a som vagy a vadszamóca volt különlegesebb, a balzsamecet és a nyári szar gomba is belekerült egy-két fagyiba, egy ehető erdő kategóriát is hirdettünk, a luckéregig tölgymakot is tettek a fagylaltba, úgyhogy ez egy nagyon kreatív kategória volt.
1: Kezdődik a Derbi és Divat Fesztivál a Kincsen Parkban. Ez az idei lóverseny szezon legjobban várt eseménye. Ma az ország leggyorsabb ügetői és angol agarai lesznek a főszereplők, holnap a Magyar Galopp Derbi rendezik. Igazi strandidőnk lesz ma is, csak néhol lehetnek fátyol és komoly felhők az égen, csapadék szinte kizárt. Az ország nagy részén élénk lehet az északi északnyugati szél. 25 és 30 fok között alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig 17 fokig hűl le a levegő. Holnap is ehhez hasonló időnk lesz. Rossz hír a frontérzékenyeknek, hogy hideg front hat ma a szervezetünkre. Fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák egyaránt jelentkezhetnek.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now.

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek. Július 4-e van, szombat, Amerikában a függetlenség napja, a mai napon a névnaposok, az urlikok, a születésnaposok között pedig Verebes Istvánt és Pikali Gerdát köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket, és egy óra témánk pedig még hátra van, 9 óra után a sport következik, mindig, amikor én vagyok, és most irány Németország és a labdarúgással foglalkozunk, ugye kiestek a VB-ről, és bizony-bizony vannak sajtóhírek, méghozzá követelik Nagelsmann lemondását és Klopp érkezését. Hát ebből, hogy mi igaz vagy mi nem, azt nézzük meg, meg természetesen hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé, és a folytatásban németeket félretesszük, a franciák veszik át a terepet, ugyanis jön a Respect most itt a

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, 9 óra után pedig a sportrovat következik, és a német válogatottról lesz szó, aki bizony elbúcsúzott a világbajnokságtól, és hát sajtóhírek szerint Nagelsmann menesztését és Klopp érkezését követelik. Jönnek a részletek, na meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem Show Kingston, a Beautiful Girls-el érkezik majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 250 g-os Dezira márkázott vaj 51%-kal olcsóbban most csak 449 forint. Mindig Aldi.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőtt.

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/Best FM Rádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: A mozikedvelői számára Budapest számos olyan helyszínt kínál, amelyeket hollywoodi produkciók is előszeretettel választanak forgatási helyszínül. Az egyik ilyen a Gosdú udvar, amely jelenleg a Király utcai éjszakai élet egyik központja, de már korábban is megjelent nemzetközi filmprodukciókban. Az 1988-ban bemutatott Arnold Schwarzenegger és Jim Belushi főszereplésével készült Vörös zsaru című akciófilmben például Moszkvát jelenítette meg. Tony Scott 2001-es rendezésében a Robert Redford és Brad Pitt nevével filmjelzett Kémjátszma című alkotásban is látható volt. Ebben a filmben, ahol Budapest Berlint alakította, a város ismertető jegyei, mint például a Dunakorzó, jobbára csak rövid vágóképeken bukkannak fel. A figyelmes szemlélők viszont így is észrevehetik, hogy a Gosdú udvar ebben a produkcióban a 90-es évek elejé berlini bérházak hangulatát idéző helyszínként szolgált az alkotók számára.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
2: Mókaliget néven ingyenes mókus, illetve madárpark vár mindenkit Budapesten a 4. kerületben. Az Ugró Gyula sor 1-3 alatt mindenki ingyenesen nézheti meg az aranyos mókusokat, és találkozhat különleges madarakkal is. Több tucat madárfajnak is otthont ad a 4. kerületi idilli hely. Az elkerített Kisligetben több mókus és madáretető, sőt fürdető, sünnilak és még rovarhotel is található. A Mókaligetben készítettek a látogatók számára egy információs táblát az itt szemügyre vehető fajokról, amelyek QR-kóddal vannak ellátva. Ezeket beolvasva okostelefonunkkal a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapjáról kaphatunk részletes információt a madarakról. A Mókaliget nem hatalmas ugyan, de sok-sok móka és szeretet lakozik benne. A természet szerelmeseinek és a szürke, hétköznapi rohanásból kitörni vágyóknak tökéletes kikapcsolódást nyújt, akár gyerekekkel együtt is.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
3: Rengetegen váltottak lakásbiztosítást, táborokban segítik a sérült gyerekeket, napsütéses időnk lesz. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Pörgött az idei lakásbiztosítási kampány, mintegy 311 ezer szerződést cseréltek le tavasszal. Ebből 147 ezeret újonnan kötöttek meg, vagy más piaci szereplőhöz vittek át. A jegybank összefoglalója szerint az átlagos éves lakásbiztosítási díj ismét csökkent, ezúttal 0,3%-kal, így március végén 64 ezer forint körül volt. A kampány egyértelműen élénkítette a versenyt, az idei cserék, módosítások száma ugyanakkor csak 78%-a volt a tavalyinak. Instant tészta miatt robbanhatott ki járvány Európa 14 országában, köztük hazánkban is. Több mint 100 ember betegedett meg szalmonellától, amelyet nagy valószínűséggel egy ukrajnai gyártó termékei okoztak, írja az Index. A gyártó és a forgalmazók vizsgálatot indítottak, a problémás tételeket pedig kivonták a forgalomból. A betegek főleg gyerekek és fiatal felnőttek, 49-en szorultak kórházi kezelésre. Lovasterápiás táborokban segítik a sérüléssel élő gyerekeket. Mintegy 80 autizmussal élő, tanulásban akadályozott, mozgássérült, látás, hallássérült vagy éppen pszichés problémákkal küzdő gyermek kap célzott, személyre szabott fejlesztést. Az első tábor a pozitív gondolkodás és kommunikáció fejlesztéséről szólt, de számos más területet is érintenek. Mondta a rádiónknak Borozi Gabriella gyógypedagógus lovasterapeuta, a Fóti Lovasterápiás és Oktatóközpont vezetője.
4: Olyan táborunk, ami a pszichológiai lovasterápiás alapokra épül. Itt a résztvevőknek az önállóságát, éhatékonyságát szeretnénk fejleszteni. A kisebbeknek készülünk egy olyan táborral, aminek a fantázia neve ez a fókuszban a ló. Mindenféle tevékenység szerepel majd a tábor programjába, ami a lovakhoz köthető. És aztán lesz egy olyan táborunk, ahol pedig a kreativitásé lesz a főszerep. Itt inkább a művészetterápiás elemeket és az alkotás szeretnénk ösztönözni.
3: Vonatpótló buszok járnak Budapest és Veresegyház között július 19-éig. A szakaszon pályakarbantartást végeznek, érdemes tájékozódni, mielőtt útnak indulnának. Igazi strandidőnk lesz ma is, csak néhol lehetnek fátyol és komoly felhők az égen, csapadék szinte kizárt. Az ország nagy részén élénk lehet az északi északnyugati szél. 25 és 30 fok között alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig 17 fokig hűl le a levegő. Holnap is ehhez hasonló időnk lesz. Rossz hír a frontérzékenyeknek, hogy hideg front hat ma a szervezetünkre. Fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák egyaránt jelentkezhetnek.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Egy kis sportszínes méghozzá a távozó Németországtól, ugye a VB-ről távoztak, jönnek a részletek, na meg a legjobb zenéket is bekészítettem ebbe az órába, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, június 4-e van szombat, elmúlt 9, és itt lesz Nelly Furtado a Turn of the Light-tal, na meg az Outcast és a Hey Ya, velük indulunk, szép napot mindenkinek, rádiózzunk együtt!
0: Best FM!

Rest FM a legjobb zenék. A német sajtó és a futballvilág szakértői egyáltalán nem kimélik. Julian Nagelsmann miután a nemzeti 11 már az egyenes kieséses szakasz első körében Paraguay ellen búcsúzni kényszerült a labdarúgó világbajnokságtól. Míg Fredrik Merckxerrel is próbálja pozitívan értékelni a helyzetet, a kritikusok elsöprő többsége szerint a szövetségi kapitánynak azonnal távoznia kell. A 2024-es VB győzelem óta ez már a harmadik világbajnokság, ahol a német válogatott megsemmisül. 2028-ig érvényes a szerződése jelenleg Nagelsmannnak. A kritikusok azt fogalmazták meg, hogy a kapitány totális kudarcot vallott és fejjel ment a falnak. És követelik Jürgen Klopp érkezését, mint megmentő. Hát kíváncsi leszek, hogy ez az egész hova fog kifutni, és a németek beadják-e a derekokat a sajtó követelésének és a szakértők követelésének? El tudom képzelni, de hogy Jürgen Klopp erre vevő lesz-e, az már a jövő zenéje. Viszont az nem, hogy jönnek az Ébredés és a napindítás mellé a legjobb zenék. Itt lesz velem Coolio és a See You Where You Get There, na meg a Salt and Pepper és az MWU közöse. Ez a What a Man most itt a Besten. Yeah, yeah.

Best FM a legjobb zenék, még hogy azt mondják, hogy egy rappernek nincsen érzelmes oldala. Hát tessék, itt van Coolio és a See You Where You Get There. Erre volt ez, mint garancia, és a legjobb zenékkel természetesen folytatom tovább, így június 4-én szombaton, amikor a névnaposok, az urlikok, a születésnaposok között Verebes Istvánt és Pikali Gerdát köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. A mai napon van Amerikában a függetlenség napja, és ígértem a legjobb zenéket, hogy érkeznek. Itt lesz velem a Savage Garden, az I Want You-val, na meg Anastasia. Ez a Pay My Dues most itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig indul a Best hétvégén, na, hogy a legjobb zenékkel töltöttem meg a következő órát is, és érezzük majd magunkat jól, például Whitney Houstonnal, az I'm Every Woman-nel érkezik majd.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM-en.
1: Kevesebbet kell majd várni az ellátásra, razziáztak a budapesti rendőrök, már szedik a kajszit. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Jön a kórházi várólista csökkentő program. Az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia. A kormány erről szóló döntése már megjelent a magyar közlönyben. Több mint 26 ezer utast ellenőrzött a BKK és a rendőrség júniusban. A főváros több forgalmas járatán, villamosokon, buszokon, de vasút és metró állomásokon is razziáztak. Az ellenőrzöttek kevesebb mint 1%-át pótdíjazták, elfogtak egy körözött embert és egy gyanúsítottat. Itt a kajszi szezon, már szedik a korai és közép érésű barackokat. A hazai termés fele friss fogyasztásra, a másik fele feldolgozásra kerül. Idehaza csak nem 5500 hektáron termesztenek kajszit, az idei termés mennyisége azonban térségenként jelentősen eltér, mondta el rádiónknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
2: Vannak termőtájak, ahol elég normális termés, és a fagy kevésbé érte, és a klímaváltozás kevésbé érte ezt a terület. Ilyen például a Somogyi vagy a Tolnai körzet némely helyen Pest megyében, de ugyanakkor a Dunatisza közén nagyon fagykárok és lehűlés volt, úgyhogy ez a termés befolyásolja. Az utóbbi 5-6 évben nagyon nagy fagykárok érték ezt a területet, így az átlag termés olyan 6-7 ezer tonna körül volt. Idén hasonlóra számítunk, esetleg 7-8 ezer tonnával.
1: A második legmelegebb június volt az idei hazánkban. A középhőmérséklet országos átlagban 22,5 Celsius fok volt. Ez 2,7 fokkal haladja meg az 1991-2020-as évek átlagát, a Hungaromet adatai szerint. A mostaninál melegebb csak a 2019-es június volt. Leállítják a Dunai hajó forgalmat egy vasárnapi úszóverseny miatt Szentendrénél. 9 és dél között él majd a korlátozás. Az úszóversenyre 600 sportolót várnak, ők a nyílt folyón több mint 5 kilométert tesznek majd meg. Elhunyt Szilárdi Tibor, a Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, rendező, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja, számos színpadi szerepe mellett sok filmben és tévésorozatban nyújtott feledhetetlen alakítást. 83 éves volt. Ma a több órás napsütés mellett időnként fátyol és komoly felhők is megjelennek majd az égen, de csapadék sehol sem várható. Az ország nagy részén élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél. A friss hajnalt követően 25 és 35 fok közé melegszik a levegő napközben. Igazi strandidőnk lesz ma, a Balaton 25, a Velencei tó 23 fokos. Vasárnap is a maihoz hasonló időnk lesz, hétfőn azonban megérkeznek a záporok.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, június 4-e van, szombat, indul a Best hétvége. Daná, hogy a legjobb zenékkel, hó, próbálok meg jó hangulatot teremteni, hogy a hétvége is jól teljen, jól induljon. Itt lesz például velem Whitney Houston az I'm Every Woman-nel, az óra elsője pedig Madonna és Justin Timberlake közöse. Ez a 4 Minutes.
0: Best.

0: Best FM a legjobb zenék. Ez volt Whitney Houston és az I'm Every Woman. Szép napot kívánok mindenkinek. Július 4-e van, Amerikában a függetlenség napja. A névnaposok az urlikok, a születésnaposok között pedig Verebes Istvánt és Pikali Gerdát köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenékkel pedig természetesen érkezek. Van még hátra időnk bőven ebből az órából, úgyhogy Eminemet és a Lose Yourself-et már biztos, hogy hozom. Na meg Santanát, a Maria Maria.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Look. If you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 11 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig még van egy óránk közösen, amit természetesen megtöltöttem a legjobb zenékkel. Itt lesz például velem Charles és Eddie közöse a Would I Lie To You?
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
3: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Például a 250 g-os Dezira márkázott vaj 51%-kal olcsóbban most csak 449 forint. Mindig Aldi.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A mocsári teknős hazánk egyetlen őshonos teknősfaja, mely országszerte megtalálható tavak, folyók, holtágak, csatornák mentén, mocsaras területeken. Elsősorban a lassú folyású és állóvizeket kedvelik, így inkább azok közelében számíthatunk rájuk. Azonban a májustól júliusig terjedő tojásrakás időszakában a vizektől több száz méteres vagy akár néhány kilométeres távolságban is találkozhatunk velük. Amennyiben úton áthaladó teknőssel találkozunk, álljunk meg, segítsünk neki azzal, hogy felvesszük, és az úttól biztonságos pár 10 méteres távolságra lehelyezzük, figyelve arra, hogy csak abba az irányba vigyük, amerre ő maga is igyekezett. A felnőtt teknősöket semmiképp ne vigyük vissza a vízhez, mert ezzel nem hogy segítenénk rajtuk, mint inkább nehezítjük a dolgukat, hiszen ebben az esetben kezdhetik előről az utat. Az észlelést pedig rögzíthetjük az országos kétéltű és hüllőtérképezés program honlapján, vagy okos telefonos alkalmazáson keresztül.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
2: A mozikedvelői számára Budapest számos olyan helyszínt kínál, amelyeket hollywoodi produkciók is előszeretettel választanak forgatási helyszínül. Az egyik ilyen a Gosdú udvar, amely jelenleg a Király utcai éjszakai élet egyik központja, de már korábban is megjelent nemzetközi filmprodukciókban. Az 1988-ban bemutatott Arnold Schwarzenegger és Jim Belushi főszereplésével készült Vörös zsaru című akciófilmben például Moszkvát jelenítette meg. Tony Scott 2001-es rendezésében a Robert Redford és Brad Pitt nevével filmjelzett Kémjátszma című alkotásban is látható volt. Ebben a filmben, ahol Budapest Berlint alakította, a város ismertető jegyei, mint például a Dunakorzó, jobbára csak rövid vágóképeken bukkannak fel. A figyelmes szemlélők viszont így is észrevehetik, hogy a Gosdú udvar ebben a produkcióban a 90-es évek elejé berlini bérházak hangulatát idéző helyszínként szolgált az alkotók számára.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
3: Társadalmi egyeztetés kezdődött az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. Felveszik a harcot a szőlőkabócával, ünnepel az Egyesült Államok, 250 éves a függetlenségi nyilatkozat. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Társadalmi egyeztetés indult az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. Az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és a kapcsolódó dokumentumok elérhetők a kormány honlapján, és július 11-ig lehet őket véleményezni. A kormány a héten új törvényjavaslatot nyújtott be az állambiztonsági iratok feltárásáról. A tervek szerint az első dokumentumokat ősszel teszik közzé. A nyilvánosságra hozatal nem jelent válogatás nélküli adatközlést, a feltárásban pedig történészek, levéltárosok és jogászok is részt vesznek. Kivette a részét a Magyar Honvédség a hőség elleni védekezésből. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter közösségi oldalán összegezte, hogy a katonák az ország 13 helyszínén több mint 70-en közreműködtek az ivóvízellátás biztosításában. 46.700 zacskós vizet és több mint 1 millió liter vizet juttattak el a rászorulókhoz. Országszerte megkezdődött a védekezés az amerikai szőlőkabóca ellen. A betegség megfékezésével kapcsolatos valamennyi információt megtalálnak a gazdák a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal honlapján, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, növényvédelmi igazgató.
4: A NEVIC aloldalán a vármegyei kormányhivatalok által kiadott védekezési felhívások is megtalálhatóak. Tartalmazzák azokat az optimális időszakokat, amelyek vármegyénként vagy borvidékenként kerültek meghatározásra, hogy ebben az időszakban elvégzett kezelések eredményesek lehetnek a szőlő-aranyszínű sárgaság betegség kapcsán. Tehát én úgy gondolom, hogy minden információ és minden érintett szervezet segíti a szőlőtermesztőket a legkisebbtől a legnagyobbig.
3: 250 éves az Egyesült Államok, nagyszabású ünnepségekkel emlékeznek a függetlenségi nyilatkozat elfogadásának évfordulóján. A központi eseményeket Washingtonban tartják, például 40 perces tűzijátékkal készülnek. Kiemelt programok lesznek Philadelphiában, New Yorkban és több nemzeti emlékhelyen is. New Yorkban például árbocos vitorlás hajókból álló nemzetközi haditengerészeti felvonulást tartanak a Hudson folyón mintegy 50 ország részvételével. Napos, száraz idő lesz ma, a szél több felé megélénkül, 26 és 31 fok között alakulnak a csúcsok, erős lesz az UV-sugárzás. Az éjszakák frissebbek lehetnek, hajnalra 11 és 18 fok közé hűl a levegő. Vasárnap változóan felhős napos idő lesz, északon, északnyugaton lehetnek záporok. A szél élénk, erős marad, 25-31 fok várható. A jövő hét napos, kissé felhős szeles idővel indul, meleg lesz, de forróságra nem kell készülni.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Van még egy közös óránk, úgyhogy jönnek a legjobb zenék. Ebben is a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, június 4-e van szombat, elmúlt 11 óra, és a jó hangulatot meghozza például majd Charles és Eddie közöse a Would I Lie To You, de itt lesz velem az Atomic Kitten a Tidy's High-jal, az óra elsője pedig egy kocsi mosás, méghozzá Christina Aguilera-tól. Ez a Car Wash.
0: Best FM, a legjobb zenék.
6: Small tuna fish, I'll this is

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Hooligans, és a vér nem válik vízzé. Egy kicsit más vizekre evezünk, ugyanis inkább az elektronikus zene világát fogjuk kicsit meglátogatni Dario G-nek köszönhetően, és hogyha már amúgy is dübörög a futballvilágbajnokság, akkor jöjjön egy ilyen dal, a 98-as VB egyik dala érkezik még hozzá, a Carnaval de Paris, most ide a Bestre, Dario G-től.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Charles és Eddie közöse, a Would I Lie to You. Szép napot kívánok mindenkinek. Július 4-e van szombat, a névnaposok az urlikok, a születésnaposok között pedig Verebes Istvánt és Pikali Gerdát köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Amerikában nemzeti ünnep van, a függetlenség napja. A legjobb zenékkel pedig természetesen folytatom egészen délig közösen. Most egy rövid szünet, aztán folytatom majd a Black Eyed Peas-szel. Ez lesz a Pump It Up.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Szóltam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Follow the Flow és a Valahányszor, az én időm lejárt, utánam pedig érkezik Bénémet Dia, este 6 óráig ő ül itt a stúdióba és hozza a legjobb zenéket, este 6 órakor pedig majd mixben szólnak, méghozzá az R&B kedvencek. White Boynak köszönhetően indul a Night Shift, és állandó szombati rezidensünk érkezik mellé a második órába, Slim Fit. Én Horváth Zoltán Holi vagyok, és azzal búcsúzom, hogy legközelebb holnap ébredünk majd együtt itt a Besten. Mindenkinek kívánok szép délutánt, jó rádiózást és jó étvágyat az ebédhez. Utoljára Martin Solveig-et indítom, ez a Rocking Music with Heart. Rocking.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig, vagy a készlet erejéig tart.
0: Reklámot hallottak. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: A gabonatüzek veszélyeire figyelmeztetik a gazdákat, segítik az állatmenhelyeket a kánikulák átvészelésében. Turisták szakadtak katonai bunkerbe Horvátországban. Villányi Eszte vagyok. Elindult az aratás, megkezdték munkájukat az aratási koordinációs bizottságok is. A gazdálkodóktól fokozott óvatosságot kérnek, hogy megelőzzék a gabonatüzeket. A legfontosabb tűzvédelmi szabályokról Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét hallják.
2: Nagyon fontos, hogy minden olyan lehetséges tüzet megelőzendő üzenetet eljuttassunk egyrészt a gazdálkodókhoz, másrészt pedig az úton haladó közlekedőkhöz. A legegyszerűbb szabály, hogy ne égessünk tarlót, ne dohányozzon senki a mezőgazdasági munkagép vezetőfülkéjében, de a gabonatáblán vagy annak közelében sem, mindenkinél legyen tűzoltó készülék. Ha problémát látnak az úton haladók, legyen az egy szántóföldön elakadó gép, vagy ne adj Isten egy tűznek a megjelenése, akkor azonnal hívjanak segítséget.
1: A hőség hatását enyhítő eszközöket kapnak az állatmenhelyek. Az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán jelentette be, hogy a Kánikula program keretében egyenként 120 ezer forint értékben kapnak árnyékolót, kutyamedencét és itatótálat tartalmazó egységcsomagot az állatmenhelyek és ebrendészeti telepek. Gajdos László rámutatott, az állatvédelemben most az a legfontosabb feladat, hogy hatékony és biztos hűtést nyújtsanak az állatoknak. Sebességmérők, drónok, motoros rendőrök, mindent bevet az ORFK a nyári országos közlekedés biztonsági akcióban. Az ellenőrzés sorozat azért indul, mert ebben az időszakban általában több a súlyos és halálos baleset, a nagyobb forgalom a turisztikai szezon, a szabadságolások és a hőség miatt. Horvátországban beszakadt egy katonai bunker teteje turisták alatt. Az eset Pulában történt egy régi katonai létesítményben, a Krisztó erődben. 2 méter magasból zuhantak a turisták a bunker belsejébe. 6 ember sérült meg, 4-et közülük kórházba vittek, még 2 vannak bent megfigyelésen. Pula térségében több elhagyott bunker, lövészárok és erődítmény található. Ezek közül a legismertebb a Krisztó erőd, amit az első világháborúig építettek, és az osztrák-magyar monarchia idején a kikötő védelmét szolgálta. Napos, száraz idő lesz ma, a szél több felé megélénkül, megerősödik. 26-31 fok között alakulnak a csúcsok. Ma is nagyon erős az UV-sugárzás, 11 és délután 3 között kerüljük a tűző napot. Az éjszakák frissebbek lehetnek, hajnalra 11 és 18 fok közé hűl a levegő. Vasárnap változóan felhős, napos idő lesz, északon, északnyugaton lehetnek záporok, zivatarok. A szél élénk erős marad, 25-31 fok várható. A jövő hét napos, kissé felhős, szeles idővel indul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Jó hétvégét, mindenkinek július 4-e van, de elmúlt néhány percről, úgyhogy indul is a Best délután velem, B. Németh Diánval, és olyan nagy slágerekkel, mint például Rúzsa Magdi és Lotfi Begi közösen jön a nyári zápor, itt lesz a Spice Girls is hamarosan, most pedig Amy Winehouse dalával indítok, ez pedig nem más, mint a Tears Dry on Their Own.
3: Best FM.

FM a legjobb zenék. Ma sok helyen az országban 25-30 fok közötti értékeket mérhetünk. Megnéztem az előrejelzést, holnap a fátyol és gomoly felhők mellett napos időre van kilátás. Csapadék nem valószínű, többfelé kísérhetik erős lökések az észak-észak-nyugati szelet, de egyébként a minimum 12-20, a maximum pedig 26-31 fok között várható.

0: Betefem a legjobb zenék. Ma is figyelni kell az utakon, hiszen sok a felújítás. Például az M1-esen a szélesítési munkák miatt Budapest felé, Biatorbágy és az M0-as autóút csomópontja között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelték át, ahol most irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. A 26-os kilométernél ugyancsak az M1-esen Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányába lezárták a lehajtóágat. Jelenleg csak a felhajtóág lehetséges. Kerülni a 22-es jelű Sasfészek tó pihenőhelyen keresztül lehet, és a szélesítési munka kapcsán Budapest felé a 61-es kilométertől a 19-es kilométerig továbbra is csak a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható, Hegyesalom irányába a külső és a leálló sáv használható, a 61-es, az 56-os és a 34-es kilométer közelében kialakított áttereléseknél át lehet hajtani a szemközti oldal belső sávjára, de aki ezt választja, mindenképpen tudnia kell, hogy így egészen az M0-as autóútig nem tud lehajtani, vagyis sem a csomópontokat, sem a pihenőhelyeket, sem a töltőállomásokat nem tudja használni. Fontos lehet az is, hogy aki az 56-os kilométernél a Tatabánya-Óváros csomópontban hajt fel Budapest felé, az már csak a 34-es kilométernél kialakított átterelésnél tud áthajtani a szemközti oldal belső sávjára. Az átterelt sávban két kilométerenként vészhelyzeti leálló öblöket alakítottak ki, melyeket műszaki vagy egyéb probléma esetén használhatnak az autósok. Aki a külső saját oldali sávot választja, az viszont számítson rá, hogy az erős teherforgalom miatt gyakran áll össze a kamionsor, akár több kilométer hosszan. Ebből a sávból viszont a csomópontok, a pihenők és a benzinkutak is elérhetők. Balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legeslegjobb slágereket hozom a folytatásban is, úgyhogy érdemes maradni. Most jönnek a hírek itt az egy óra, aztán hozom hamarosan ezt a dalt is. Ez lesz By Alexis és Lepés a széllel szemben, és DJ Személy és Luna közöse is felcsendül azonnal a hírek után.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Társadalmi egyeztetés kezdődött az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. 250 éves az Egyesült Államok, ma is nagyon erős az UV-sugárzás. Villányi Eszter vagyok. Társadalmi egyeztetés indult az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. Az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és a kapcsolódó dokumentumok elérhetők a kormány honlapján, és július 11-éig lehet őket véleményezni. A kormány a héten új törvényjavaslatot nyújtott be az állambiztonsági iratok feltárásáról. A tervek szerint az első dokumentumokat ősszel teszik közzé. A nyilvánosságra hozatal nem jelent válogatás nélküli adatközlést, a feltárásban pedig történészek, levéltárosok és jogászok is részt vesznek. Megnyíltak az energetikai pályázatok. 500 milliárd forint áll rendelkezésre uniós forrásból áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre, közölte közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István rámutatott, ezekkel a beruházásokkal több megújuló energiát kapcsolnak a rendszerbe, így biztonságosabb lesz az ellátás és csökken Magyarország kiszolgáltatottsága. 2030-ra a jelenlegi teljesítmény másfélszeresét lesznek képesek kiépíteni. Idén is meghirdeti tanszergyűjtő akcióját a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Radírozzuk ki a különbséget kampánnyal a rászoruló gyerekek iskola kezdését segítik évek óta. Iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszerelést várnak általános és középiskolásoknak. A karitatív szervezet augusztus 10-éig fogadja az adományokat országos irodahálózatukban. 250 éves az Egyesült Államok, nagyszabású ünnepségekkel emlékeznek a függetlenségi nyilatkozat elfogadásának évfordulóján. A központi eseményeket Washingtonban tartják, például 40 perces tűzijátékkal készülnek. Kiemelt programok lesznek Philadelphiában, New Yorkban és több nemzeti emlékhelyen is. New Yorkban például árbocos vitorlás hajókból álló nemzetközi haditengerészeti felvonulást tartanak a Hudson folyón mintegy 50 ország részvételével. Kellemes nyári időre számíthatunk, de az UVB-sugárzás nagyon erős, óvjuk a bőrünket. Már is mondom a részleteket az időjárásról. Napos, száraz idő lesz ma, a szél több felé megélénkül, megerősödik. 26-31 fok között alakulnak a csúcsok. Ma is nagyon erős az UV-sugárzás, 11 és délután 3 között kerüljük a tűző napot. Az éjszakák frissebbek lehetnek, hajnalra 11 és 18 fok közé hűl a levegő. Vasárnap változóan felhős napos idő lesz, északon, északnyugaton lehetnek záporok, zivatarok. A szél élénk erős marad, 25-31 fok várható. A jövő hét napos, kissé felhős szeles idővel indul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szuper hétvégét kívánok mindenkinek, egy óra múlt néhány perccel, ez még mindig a szombati Best délután, én Béni Meddia vagyok, és robogunk tovább. Hamarosan Mohamed Fatimával jön a Ragyog a szívem, itt lesz Robbie Williams is, most pedig DJ Sammy-vel indítok, egy spanyol DJ-vel és producerrel, aki a 2000-es évek elején lett ismert, méghozzá ezzel a slágerével, The Boys of Summer.
0: Best FM, a

Bestefem, a legjobb zenék. Sokan a stresszt, a kevés alvást vagy a nyári meleget okolják a folyamatos fáradtságért, pedig a probléma néha egészen váratlan helyen keresendő. Egy rosszul megválasztott párna ugyanis észrevétlenül rombolja az alvás minőséget. Amikor a kipihentség kerül szóba, azért hajlamosak vagyunk kizárólag az alvással töltött órák számára koncentrálni, pedig legalább ennyire fontos az is, hogy testünk milyen helyzetben tölti az éjszakát. Én aztán tudnék mesélni, mert mostanában semmilyen matrac, semmilyen párna, semmilyen pozíció nem kényelmes, úgyhogy hát kis kísérletezek, ez valószínűleg egy kicsit a korral is jár, meg ugye az ember tényleg azért változik is. A párna elsődleges feladata ugye az, hogy alátámasztja a fejet és a nyakat, miközben segít megőrizni a gerinc természetes vonalát. Ha ez nem valósul meg, az izmoknak és az ízületeknek egész éjjel alkalmazkodniuk kell a kedvezőtlen testhelyzethez, ennek eredménye pedig a reggeli nyakmerevség, válfájdalom vagy fejfájás. De hát ugye a melegebb hónapokban sokan nyugtalanabbul alszunk, gyakrabban forgolódunk és többször ébredünk fel, ilyenkor különösen fontos, hogy a matrac és a párna több testhelyzetben is megfelelő alátámasztást nyújtson. A hőkomfort szintén lényeges szempont, hogyha melegünk van, szervezetünk folyamatosan a hőszabályozással foglalkozik, ami csökkentheti a pihentető alvás esélyét. A folyamatos fáradtság hátterében tehát számos ok állhat, de érdemes az alvási környezetünket az első közt megvizsgálni. Előfordulhat, hogy a megoldás nem a több alvásban, hanem egy okosabban megválasztott párnában és matracban rejlik. Napközben pedig a jó hangulatunkért a legjobb zenék gondoskodnak itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, útinfokkal folytatjuk. Nagyon óvatosan kell ma is közlekedni, például az M3-ason Mogyoródnál a Vásárosnamény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leállósávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába autózók a külső és a leállósávon közlekedhetnek. A 23-as jelű Mogyoród kelet csomópont Vásárosnamény felé felhajtóágát lezárták, helyette a 19-es jelű Mogyoród csomópontnál lehet felhajtani a pályára. Aztán ugyancsak az M3-ason a Budapest felé vezető oldalon Gödöllő térségében a 32-es és a 33-as kilométer szelvények között lezárták a kapaszkodó sávot rézsűjavítás miatt, úgyhogy ott is egy kisebb lassulás tapasztalható, míg az M5-ösön átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Dog child, big rocker.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szuper hétvégét kívánok mindenkinek, itt a 2 óra, vagyis jönnek a legfrissebb hírek, aztán rég hallottuk már Oroszlány Szonya slágerét, hamarosan jön ez a dala. Ez lesz a Tép Szét, teljes egészében is meghallgatjuk, Shakira pedig indítja az órát azonnal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 250 g-os Dezira márkázott vaj 51%-kal olcsóbban most csak 449 forint. Mindig Aldi.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejtése.

0: a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/Best FM Rádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Híres filmhelyszínek Budapesten és környékén, Csini Baba, Orcikert. A 8. kerületi közpark tökéletes célpont, ha a szabadidő eltöltéséről van szó. A területen különböző sportolási lehetőségek, valamint sétautak várják a látogatót, sőt, itt található az Orcitó, kellemes hangulatú vendéglátóhelyekkel körülvéve. A reggel 6-tól este 10-ig látogatható park egykor a 18. században Orci Lőrinc báró tulajdonában állt, aztán Pia Orci László fogott hozzá az akkori Pest legnagyobb és legszebb angol kertjének megteremtéséhez. A kertet aztán megnyitották a széles közönség számára is, hamar divatos kirándulóhelyé vált. Az 1997-ben megjelent Csini Baba című film több fontos jelenetében is feltűnt parkot néhány éve alaposan felújították, aminek eredményeként a terület megszépült és újra vonzóvá vált a látogatók számára.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Nem is gondolnánk, hogy mennyi kedves és néha furcsa állatos szobor van Budapesten. Pingvines szoborból több is található, egészen pontosan 2, és mindkettő a pesti oldalon. A régebbi a 10. kerületi Szárnyas utcai lakótelep parkjában van 1958 óta. Boldogfai Farkas Sándor pingvinpárt ábrázoló szobrát ekkor állították fel. Pest-Szentlőrincen a Lakatos úti lakótelepet pedig 1967 óta díszíti Borics Pál alkotása, ami pedig egy pingvin családot ábrázol. Vagy ott van például a Szerencsét hozó macska a Kálvin téri aluljáróban. Illés Gyula 1980-as évek elejéről származó vörös márvány alkotása a Város születése címet kapta, Budapest terjeszkedését hivatott ábrázolni. Akármilyen szimbolikus is a mű, szerepel rajta egy oda nem illő alak, a művész macskája Mici, akinek a város terjedéséhez nem sok köze van, viszont állítólag, ha a farkát megsimogatjuk, akkor szerencsét hoz.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
2: Aratás most különösen fontos az óvatosság. Ismét rákapcsol a paksi atomerőmű. Új lakóval bővült a fővárosi állatkert. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Elindult az aratás, megkezdték munkájukat az aratási koordinációs bizottságok is. A gazdálkodóktól fokozott óvatosságot kérnek, hogy megelőzzék a gabonatüzeket. Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke a legfontosabb tűzvédelmi szabályokat ismertette rádiónkban.
3: Nagyon fontos, hogy minden olyan lehetséges tüzet megelőzendő üzenetet eljuttassunk egyrészt a gazdálkodókhoz, másrészt pedig az úton haladó közlekedőkhöz. A legegyszerűbb szabály, hogy ne égessünk tarlót, ne dohányozzon senki a mezőgazdasági munkagép vezetőfülkéjében, de a gabonatáblán vagy annak közelében sem, mindenkinél legyen tűzoltó készülék. Ha problémát látnak az úton haladók, legyen az egy szántóföldön elakadó gép, vagy ne adj Isten egy tűznek a megjelenése, akkor azonnal hívjanak segítséget.
2: Újra növeli teljesítményét a paksi atomerőmű. Erről Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter számolt be közösségi oldalán. Azt írtam, a Duna víz hőmérséklete annyira csökkent, hogy az erőmű ismét fokozatosan növelheti termelését. Az elmúlt napok rendkívüli hősége miatt a blokkok teljesítményét több lépésben kellett mérsékelni, hogy a visszaengedett hűtővíz hőmérséklete megfeleljen az előírásoknak. Együttműködési szándéknyilatkozatot ért alá a Belügyminisztérium és az Országos Polgárőr Szövetség. Az erről szóló dokumentumot az Országos Polgárőr napon Kalocsán látta el kézjegyében a két szervezet vezetése. Pósfai Gábor belügyminiszter az eseményen úgy fogalmazott, a polgárőrök a mindennapok néptelen hősei, akik önkéntes munkájukkal a közbiztonságot és a helyi közösségeket szolgálják. Vörös pandakölyök született a fővárosi állatkertben, a kis jövevény Daya és Bendegúz első közös utódja. A gondozók szerint külön öröm, hogy a tavaly összeszokott párnak ilyen hamar kölyke született. A vörös pandák az első hónapokat többnyire az óduban töltik, ezért a kicsiről csak most sikerült az első fotókat elkészíteni. A gondozók azt is megörökítették, hogy az anyja a szájában vitte át egyik óduból a másikba. Holnap változó felhőzet mellett több órára kisüt a nap, de azért nem lesz teljesen eseménytelen az idő. Helyenként kisebb eső, zápor, sőt egy-egy zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél több felé élénk, néha erős lesz, délutára 26 és 31 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn is marad a napos gomoly felhős idő, elszórtan záporokkal, néhol zivatarral. Kedden már ismét melegebb levegő érkezik, 28-33 fokos csúcsokkal. Szerdán viszont egy hideg front hozhat átmeneti felhősödést és záporokat, zivatarokat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Jó hétvégét mindenkinek, egy 2010-es latin pop slágerrel folytatjuk a hétvégét. 2 óra múlt néhány perccel, ez a szombati Best délután, én Béni Meddia vagyok. Shakirával megyünk tovább, és a Lokával, amely egy megszállott szenvedélyes szerelmet mesél el nekünk. Egy energikus bulis hangulatú dallal indítok. Szól a Loká.
0: Best

Best FM a legjobb zenék, a Wakefield által énekelt Saturday Night, egy igazi 90-es évekbeli eurodance sláger, ami 1994-ben robbant be, én pedig már indítom is. Az énekesnő egyébként valójában Sanny Carlson, dán származású, és ez a dal tette világszerte ismerté. Az Egyesült Királyságban első helyig jutott, ami ritka volt akkoriban egy nem brit előadótól. A mai napig sok buliban felcsendül, mert nagyon könnyen táncolható és nosztalgikus hangulatot hoz. Ez jön most itt a Besten. Didi na na na.

0: Tette fel a legjobb zenei útinfokkal, megyünk tovább. Az M6-oson például Budapest felé a 165-ös kilométernél lévő Gelesdi pihenőhely közelében aszfaltoznak, így a 162-es és a 163-as kilométer között lezárták a belső sávot. Bátaszék után is figyelni kell nagyon a Pécs felé vezető sávokat. Az M6-oson a 177-es és a 178-as kilométer között lezárták, ott is aszfaltoznak. A forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelik át, ahol irányunként egy-egy sáv járható. Az M7-esen pedig a Letenye felé vezető oldalon a 170-es és a 171-es kilométer között aszfaltoznak, és a híd dilatációs szerkezetét javítják, a belső sávba terelik a járműveket. Nagyon óvatosan közlekedj az utakon, vigyázz magadra és másokra is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Best FM, a legjobb zenék pár perc, és jönnek a legfrissebb hírek, mindjárt 3 óra van, aztán Madonna indítja majd a következő órát az American Pie-jal, úgyhogy érdemes maradni, most pedig Sheryl Crow énekel itt a Besten. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
1: Elkezdődött az aratás, fejlődhetnek az energiahálózatok idehaza, mindent bevet a nyáron a rendőrség. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Elindult az aratás, megkezdték munkájukat az aratási koordinációs bizottságok is. A gazdálkodóktól fokozott óvatosságot kérnek, hogy megelőzzék a gabonatüzeket. Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke a legfontosabb tűzvédelmi szabályokat ismertette rádiónkban.
2: Nagyon fontos, hogy minden olyan lehetséges tüzet megelőzendő üzenetet eljuttassunk egyrészt a gazdálkodókhoz, másrészt pedig az úton haladó közlekedőkhöz. A legegyszerűbb szabály, hogy ne égessünk tarlót, ne dohányozzon senki a mezőgazdasági munkagép vezetőfülkéjében, de a gabonatáblán vagy annak közelében sem, mindenkinél legyen tűzoltó készülék. Ha problémát látnak az úton haladók, legyen az egy szántóföldön elakadó gép, vagy ne adj Isten egy tűznek a megjelenése, akkor azonnal hívjanak segítséget.
1: Jelentős uniós forrás nyílt az energiahálózatok korszerűsítésére. Összesen 500 milliárd forintból modernizálódhatnak az áramhálózatok és okosmérők. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint a beruházások révén több megújuló energia kapcsolódhat be a rendszerbe, ami növeli az ellátásbiztonságot és csökkenti Magyarország energiafüggőségét. Hozzátette, 2030-ra a jelenlegi kapacitások másfélszeresét építhetik ki. Hővédő eszközöket kapnak az állatmenhelyek. A Kánikula program részeként összesen 200 csomagot osztanak szét az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek között. Az egyenként 120 ezer forint értékű támogatás árnyékolót, kutyamedencét és itatót állat is tartalmaz. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, a program célja, hogy a legmelegebb nyári időszakban biztonságosabb és hűvösebb körülményeket biztosítsanak az állatok számára. Sebességmérők, drónok, motoros rendőrök, mindent bevet az ORFK a nyári országos közlekedés biztonsági akcióban. Az ellenőrzés sorozat azért indul, mert ebben az időszakban általában több a súlyos és halálos baleset, a nagyobb forgalom, a turisztikai szezon, a szabadságolások és a hőség miatt. Folytatódik a napsütéses, csapadékmentes idő. Igazi strandidőnk lesz. Folytatódik a meleg, napsütéses idő. Csapadék szinte kizárt. Csak az északi, északkeleti szél élénkülhet meg olykor. Még 25-30 fok között alakulnak a csúcsértékek. Késő estére csak 17 fokig hűl le a levegő. Holnap is a maihoz hasonló idő vár ránk. Front van, nincs felettünk, de rossz hír az allergiásoknak, hogy a pollen terhelés egyre erősödik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: A Motown által feldolgozott American Pie 2000-ben jelent meg, és az azonos című film Betty dala lett. Az eredeti szám Don Henley helyett valójában Don McLean dala volt, amit Madonna egy rövidebb, moderne pop verzióban adott elő. Ez jön most, elhagytuk a 3 órát, én Béni Meddia vagyok, rádiózzunk együtt!

FM a legjobb zenék. Hivatalosan is megjelent a 2026-27-es tanév rendje, így a családok és a pedagógusok már most elkezdhetik tervezni a következő szezont. A megszokott keretek mellett több olyan újítás is helyet kapott a rendeletben, amely alapjaiban írja át az eddigi iskolai rutint. A hivatalos menetrend szerint a tanítási év 2026. szeptember 1-én kedden veszi kezdetét, és összesen 180 tanítási napot követően 2027. jövő június 18-án pénteken ér véget, míg a végzős középiskolások már április 30-án elbúcsúznak a pacsoroktól. Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap, október 22, a téli leállás december 18-án kezdődik, a tavaszi pihenőre pedig már március 24-én elengedik a gyerekeket. A naptár tervezésénél a szülőknek érdemes észben tartaniuk, hogy a tanítás nélküli munkanapok száma 6-ról 5-re csökken, így egyel kevesebb napot kell önállóan megoldaniuk az évközi felügyeletnél. Emellett a diákok számára komoly könnyítést jelent, hogy az adminisztratív terhek mérséklése érdekében az oktatási irányítás látványosan csökkenti a kompetencia mérések számát és az érintett évfolyamok körét, ami több időt hagy a tényleges tanulásra, de digitális munkarendre is kell majd számítani. A tanév legjelentősebb és leginkább rendhagyó szervezési átalakítása a gimnáziumok és a szakgimnáziumok 9-től 11. évfolyamait érinti, 2027. május 3-a és május 7-e között, ugyanis a teljes nevelő-oktató munka tantermen kívüli digitális munkarendbe költözik. Ez az intézkedés azt a célt szolgálja, hogy az érettségizők teljesen zavartalanul maximális helykihasználással futhassanak neki az írásbeli vizsgáknak, miközben a kisebbek otthonról tanulnak. Érdemes utána járni a részleteknek, én pedig addig is adom a legjobb zenéket itt a Besten.

0: Folytatom a legjobb zenék, közlekedési infokkal megyünk tovább. Az egyes főúton például Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszükület van érvényben, aztán a 4-es főúton Vecsé és átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelő helyet építenek, ott a munkákat útszükület vagy félpályás lezárás mellett végzik, és lassú a haladás a 6-os főúton is, Hírt határában a 187-es kilométernél új csomópontot építenek, mindkét oldalon útszűkületen kell áthajtani, Pécset pedig a gázvezetéket rekonstruálják a 6-os főúton a 199-es kilométernél, a Szentlőrinc felé vezető oldalon kell forgalomkorlátozásra számítani. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 99.5 Best FM-en.
1: Megyünk tovább a legjobb zenékkel, egyelőtte meghallgatjuk a híreket itt a 4 óra. Aztán hozom majd ezt a dalt is. Ez a Szent Gábor Biga és a Máshol járunk, és Krisztina Aguilera is itt lesz, érdemes maradni.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 250 g-os Dezira márkázott vaj 51%-kal olcsóbban most csak 449 forint. Mindig Aldi.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
3: Egyeztetés indul az ügynök aktákról. A honvédség is segít a nagy hőségben. Segítsük a madarakat. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Társadalmi egyeztetés indult az ügynök akták nyilvánosságra hozataláról. Az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és a kapcsolódó dokumentumok elérhetők a kormány honlapján, és július 11-ig lehet őket véleményezni. A kormány a héten új törvényjavaslatot nyújtott be az állambiztonsági iratok feltárásáról. A tervek szerint az első dokumentumokat ősszel teszik közzé. A nyilvánosságra hozatal nem jelent válogatás nélküli adatközlést, a feltárásban pedig történészek, levéltárosok és jogászok. Is részt vesznek. A Magyar Honvédség is kivette a részét a hőség elleni védekezésből. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter tájékoztatása szerint a katonák az ország 13 helyszínén, több mint 70-en közreműködtek az ivóvízellátás biztosításában. 46.700 zacskós ivóvizet és több mint 1 millió liter ivóvizet juttattak el a rászorulókhoz. Segítsünk a madaraknak a nagy hőségben. A tartós nyári meleg őket is megviseli, ezért fontos, hogy friss ivóvizet biztosítsunk nekik. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője rádiónknak azt mondta, egy egyszerű madár itató a kertben vagy akár az erkélyen is sokat jelenthet.
4: Erre a célra a legjobb a kövöl két férfi araszti 45-50 centi átmérő műanyag virág alá, mert ebbe egy nagyobb madár, tehát mondjuk egy örvösgalamb meg tud fürdeni. Annyi víz van benne, hogy a legnagyobb hőségben sem fog elpárlogni. Töltsük föl naponta friss vízzel, adalékot nem kell tenni, terjed sajnos a Facebookon a rengeteg butaság. Alapvetően a talajon itassunk, folyamatos árnyékba tegyük be, hogy a víz párolgási veszteség csökkenjen, illetve a hőmérséklet is kezelhetőbb.
3: Idén is meghirdeti tanszergyűjtő akcióját a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Radírozzuk ki a különbségeket kampánnyal a rászoruló gyerekek iskolakezdését segítik évek óta. Iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszerelést várnak általános és középiskolásoknak. A karitatív szervezet augusztus 10-ig fogadja az adományokat az országos irodahálózatukban. Végül pedig következzen néhány szó a várható időjárásról. Folytatódik a napsütéses, csapadékmentes idő. Igazi strandidőnk lesz. Folytatódik a meleg, napsütéses idő. Csapadék szinte kizárt. Csak az északi, északkeleti szél élénkülhet meg olykor. Még 25-30 fok között alakulnak a csúcsértékek. Késő estére csak 17 fokig hűl le a levegő. Holnap is a maihoz hasonló idő vár ránk. Front van, nincs felettünk, de rossz hír az allergiásoknak, hogy a pollenterhelés egyre erősödik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép napot mindenkinek, 4 óra is elmúlt, már én Béni Meddia vagyok, Krisztina Aguilera 2006-os slágerével megyünk tovább, ami Grammy díjat is nyert, és Krisztina Aguilera egyik legnagyobb visszatérő slágere lett. Erősen a 20-as, 30-as éveket idézi, ez pedig nem más, mint az Ain't No Other Man itt a Besten.
0: 99.5 Besten.

FM, a legjobb zenék. Ma sok helyen az országban 25-30 fok közötti értékeket mérhetünk. Megnéztem az előrejelzést, holnap a fátyol és gomoly felhők mellett napos időre van kilátás. Csapadék nem valószínű, többfelé kísérhetik erős lökések az észak-észak-nyugati szelet, de egyébként a minimum 12-20, a maximum pedig 26-31 fok között várható.

0: legjobb zenék útinfokkal folytatjuk a délutánt. A 10-es főúton például Pilisvörösvár határában csatornáznak, a 17-es kilométer közelében útszükület mellett lehet autózni. Aztán a 11-es főúton Szentendrénél, a 18-es és a 22-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek, mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami napközben torlódást okozhat. És ugyancsak a 11-es főúton Esztergom és Bóbánat völgy település részen az 59-es kilométernél optikai hálózatot építenek, emiatt a félútpályát lezárták, a forgalmat jelzőlámpa irányítja. 0620-55-55-155 a forró drót, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 99.5 Best FM-en.
1: Szuper slágerekkel folytatjuk a délutánt, úgyhogy jó lesz a folytatás, és mutatom, hogy mivel készülök. Ez lesz Vanessa Amorosi és az Absolutely Everybody, és az óra első slágerét is bekészítettem már, az pedig nem lesz más, mint ez a dal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 250 g-os Dezira márkázott vaj 51%-kal olcsóbban most csak 449 forint. Mindig Aldi.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
5: Bejelentést tett Magyar Péter. Fejlődhetnek az energiahálózatok. Folytatódik a nosztalgia szezon Budapesten. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. 12 pontban módosítják az alaptörvényt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a Tisza kormány nevében benyújtja az országgyűlésnek az alaptörvény módosítását. A pontok között szerepel a képviselők három ciklusos időkorlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszüntetése, valamint az Alkotmánybíróság függetlenségének erősítése. Emellett létrejöhet a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal, a vármegyéket pedig újramegyéknek neveznénk. Jelentős uniós forrás nyílt az energiahálózatok korszerűsítésére. Összesen 500 milliárd forintból modernizálódhatnak az áramhálózatok és okosmérők. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint a beruházások révén több megújuló energia kapcsolódhat be a rendszerbe, ami növeli az ellátásbiztonságot és csökkenti Magyarország energiafüggőségét. Hozzátette, 2030-ra a jelenlegi kapacitások másfélszeresét építhetik ki. Országszerte megkezdődött a védekezés az amerikai szőlőkabóca ellen. A betegség megfékezésével kapcsolatos valamennyi információt megtalálnak a gazdák a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal honlapján, mondta a rádiónknak Szűcs Csaba, növényvédelmi igazgató.
6: A NEVIC aloldalán a vármegyei kormányhivatalok által kiadott védekezési felhívások is megtalálhatóak, tartalmazzák azokat a optimális időszakokat, amelyek vármegyénként vagy borvidékenként kerültek meghatározásra, hogy ebben az időszakban elvégzett kezelések eredményesek lehetnek a szőlő-aranyszínű sárgaság betegség kapcsán. Tehát én úgy gondolom, hogy minden információ és minden érintett szervezet segíti a szőlőtermesztőket a legkisebbtől a legnagyobbig.
5: Folytatódik a budapesti nosztalgia szezon. Ismét muzeális járművek közlekednek hétvégenként Budapest több vonalán. Történelmi villamosokkal, autóbuszokkal és trollibuszokkal utazhatunk a fővárosban. Szombatonként a Pesti rakparton, vasárnaponként pedig a budai Dunapart mentén közlekednek a nosztalgia villamosok. Emellett Zugló és Zugléget között vasárnaponként nosztalgia trollibuszok is forgalomba állnak. Folytatódik a napsütéses, csapadékmentes idő. Igazi strandidőnk lesz. Folytatódik a meleg, napsütéses idő. Csapadék szinte kizárt. Csak az északi, északkeleti szél élénkülhet meg olykor. Még 25-30 fok között alakulnak a csúcsértékek. Késő estére csak 17 fokig hűl le a levegő. Holnap is a maihoz hasonló idő vár ránk. Front van, nincs felettünk, de rossz hír az allergiásoknak, hogy a pollen terhelés egyre erősödik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: M&S Szól-Szól Neged című slágere érkezik, az If You Wanna a 2001-ből, egy igazi house sláger, ami nagyon tipikus korai 2000-es klubhangzást hoz most el nekünk. Igazi nosztalgikus hangulat, 5 óra múlt néhány perccel, én Béni Mentia vagyok, töltsük együtt ezt az órát is.
0: 99.5 be.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Szardínia a magyar turisták közkedvelt úti célja. A sziget északi és a déli részén is csodálatos partok találhatók. A 8 kilométer hosszú homokos strand Cagliari mellett az egyik legismertebb városi strand. Puerto Cagliari közelében található, így Magyarországról sem nehéz megközelíteni. Cagliariban közvetlen repülőjárattal el lehet jutni, innen pedig 10-15 perc autóval vagy tömegközlekedéssel. Ez a gyönyörű partvidék, a víz itt sekély, lassan mélyülő, ráadásul kristálytiszta és türkiszkék. Ennél ideálisabb helyet családok számára vagy olyanoknak, akik szeretnek a vízben pancsolni órákon keresztül, nem is nagyon lehet találni. Ez a strand különleges a finom világos homokjáról, valamint arról, hogy 8 kilométer hosszan húzódik végig a tengerparton. A part mentén élénk az élet, hiszen bárok, éttermek és fagyizók, valamint strandklubok is találhatók. Itt érdekessége, hogy a strand mögött található az a park, amely Európa egyik legismertebb flamingó élőhelye. A rózsás flamingók egész évben megfigyelhetők a parkban, amely kerékpárral és gyalog is bejárható. Puerto a tengerpart mellett a sóstavak és madárvilág miatt is közkedvelt célpontja a turistáknak. Érdemes megnézni a képeket, addig pedig szóljanak a legjobb zenék itt a Besten.

FM, a legjobb zenék, balesetmentes közlekedést az utakon. A 24-es főúton például Gyöngyös és Mátrafüred között burkolatfelújítást végeznek, így aztán a 2-es és a 7-es kilométer között szakaszosan a félútpályát lezárták. Nagyon kell figyelni, munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat. Aztán a 25-ös főúton Eger átkelési szakaszán eltöpítették az eddigi terelést, innentől a 16-os és a 19-es kilométer közötti szakaszon van több helyen továbbra is közműépítés, továbbá aszfaltozás, ezért sávzárásra vagy félpályás útlezárásra kell készülni. A

0: 21-es főúton Győr határában pedig a Tatai út körforgalomnál 300 méter hosszan csomópont építési munkálatok miatt lezártak egy sávot. Jó utat a Best FM-mel!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék véget ért már a Best délután, úgyhogy én búcsúzom is. Köszönöm, hogy ma is velem tartottál és maradj, hiszen azonnal kezdődik a Night Shift White Boy-jal. B-Németdiát hallottad, szépen.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Benyújtotta a kormány az alaptörvény módosítását. Adómentes lesz az iskola kezdési támogatás. Erdőtűz pusztít Kosztabráván. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Az országgyűlés elé kerül az alaptörvény újabb módosítása. A javaslatot a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtotta be, erről közösségi oldalán számolt be. A csomag egyebek mellett 12 évben maximalizálná az országgyűlési képviselők mandátumát, megszüntetné a jelenlegi köztársasági elnök megbízatását, valamint függetlenebb működést biztosítana az alkotmánybíróságnak. A tervezet emellett erősítené a bírói önigazgatást, létrehozná a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, a vármegyék pedig ismét megyék lehetnek. Adómentes lesz és végrehajtás alá sem lehet vonni az iskola kezdési támogatást. Erről Kármán András pénzügyminiszter számolt be közösségi oldalán. Azt írtam, a 100 000 forintos juttatás mintegy 400 000 gyermek után jár majd a jogosult családoknak. A miniszter szerint a jogszabálymódosítás célja, hogy a támogatás teljes összege valóban az iskola kezdés költségeinek enyhítését szolgálja. Országszerte megkezdődött a védekezés az amerikai szőlőkapuca ellen. A betegség megfékezésével kapcsolatos valamennyi információt megtalálnak a gazdák a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal honlapján, mondta rádiónknak Szűcs Csaba növényvédelmi igazgató.
2: A névik aloldalán a vármegyei kormányhivatalok által kiadott védekezési felhívások is megtalálhatóak. Tartalmazzák azokat a optimális időszakokat, amelyek vármegyénként vagy borvidékenként kerültek meghatározásra, hogy ebben az időszakban elvégzett kezelések eredményesek lehetnek a szőlő-aranyszínű sárgaság betegség kapcsán. Tehát én úgy gondolom, hogy minden információ és minden érintett szervezet segíti a szőlőtermesztőket a legkisebb a legnagyobbig.
1: Már több mint 2000 hektárnyi területet perzselt fel az erdőtű Spanyolországban Kosztabráva térségében. A lángok főként erdős területeket érintenek. A tűzoltóknak sikerült részben megfékezniük a tüzet, de csaknem 400 ember és 10 légiegység továbbra is a helyszínen dolgozik. A hatóságok szerint a tüzet valószínűleg emberi gondatlanság okozta. Halálos áldozatról egyelőre nem érkezett hír. A környéken élőket és a turistákat arra kérik, hogy kerüljék el az érintett területeket. Holnap változó felhőzet mellett több órára kisüt a nap, de azért nem lesz teljesen eseménytelen az idő. Helyenként kisebb eső, zápor, sőt egy-egy zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél több felé élénk, néha erős lesz, délutára 26 és 31 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn is marad a napos gomoly felhős idő, elszórtan záporokkal, néhol zivatarral. Kedden már ismét melegebb levegő érkezik, 28-33 fokos csúcsokkal. Szerdán viszont egy hideg front hozhat átmeneti felhősödést és záporokat, zivatarokat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Hip-hop és R&B a mai menü. Ma is, mint minden szombaton, 6-7-ig én White Boy, héttől szombati rezidensünk Slim Fit a lemezjátszók mögött. Indul a szombat esti Night Shift.

0: megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: A Mixcloudon pedig nem csak az én korábbi mixeim hallgathatók vissza, mert kivétel nélkül az összes Night Shift lemezlovas oda tölti fel a korábbi mixeit a saját profi alá, szóval ott tessék keresgetni Night Shift DJ-k után. Akinek pedig ez nem elég, és szeretné velünk felvenni a kapcsolatot, üzenni nekünk, megteheti számtalan módon. Lehet például nekünk e-mailt írni az info@bestfmbudapest.hu-ra, SMS vagy Viber üzenetet küldeni 0620 55 55 155-re, és hogyha lájkoltok minket Instán és Facebookon, Best FM Rádió Magyarország, akkor

0: White Boy.
1: És hogy első kézből tudjatok értesülni a velünk kapcsolatos információkról, következő buli, a mixeket hol lehet megtalálni, a Nightship lemezolvasók merre zenélnek a hétvége folyamán, hát csatlakozzatok hozzánk Facebookon is, és Instagramon is. Roppant egyszerű a profilunk, Best FM Nightshift, így kell.

0: minden este.
1: És akkor cserélünk, persze nem stílust, maradunk továbbra is a hip-hop és az R&B mesdjén, csak helyet. Slim Fit jön ide, a lemezjátszók mögé, meg megyek át a túloldalra, és aztán, hogyha Slim Fit is letudta a rá első 60 perces etapot, utána szombat lévén 8-tól már Big Favi Tomi, Biki lesz a mai Night Shift házigazdája itt a Best FM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Yes. My baby, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
2: Come on.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Gyorsítaná a zöld beruházásokat a kormány, riasztották a magyar vadászgépeket, kevés az autó, megszűnik egy autópálya Svájcban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Új energetikai törvénycsomagot készít elő a kormány. A cél, hogy Magyarország teljesítse az Európai Bizottság felé vállalt energetikai kötelezettségeit, és felgyorsuljanak a zöld beruházások. A tervezet szerint egyszerűbbé válhat a szélerőművek és a geotermikus fejlesztések engedélyeztetése. Emellett a nagyobb áramszolgáltatóknak dinamikus, a tőzsdei árakat követő tarifákat is fel kellene kínálniuk az ügyfeleknek. A kormány a hálózat rugalmasságát is növelné, miközben a rezsicsökkentett lakossági árak változatlanul megmaradnak. Riasztották a magyar gripeneket. Egy Hongkongból Londonba tartó utasszállító nem vette fel a kapcsolatot a román légirányítással. A vadászgépek a magyar határnál érték el a kínai járatot, vizuálisan figyelmeztették a személyzetet, akik ezt követően jelentkeztek az irányításnál. Az intézkedés után a gripenek visszatértek a kecskeméti bázisra. Segítsünk a madaraknak a hőségben. A tartós nyári melegőket is megviseli, ezért fontos, hogy friss ivóvizet biztosítsunk nekik. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője rádiónknak azt mondta, egy egyszerű madárítató a kertben vagy akár az erkélyen is sokat jelenthet.
2: Erre a célra a legjobb a kövöl két férfi araszni 45-50 centi átmérő műanyag virágra látszik. Mert ebbe egy nagyobb madár, tehát mondjuk egy örvösgalamb meg tud fürdeni. Annyi víz van benne, hogy a legnagyobb hőségben sem fog elpárlogni. Töltsük föl naponta friss vízzel, adalékot nem kell tenni, terjed sajnos a Facebookon a rengeteg butaság. Alapvetően a talajon itassunk, folyamatos árnyékba tegyük be, hogy a víz párolgási veszteség csökkenjen, illetve a hőmérséklet is kezelhetőbb.
1: Lefokoznak egy autópályát Svájcban. A Zürich melletti A50-es elveszíti autópálya besorolását, mert jóval kisebb rajta a forgalom, mint amire az építésekor számítottak. A mindössze 3,7 kilométeres szakaszon naponta kevesebb, mint 14 ezer jármű halad át, így a kétsávos út főútként folytatja pályafutását, a felszabaduló területek egy részét pedig erdősítik. Az út ingyenes marad, a megengedett sebesség viszont 120-ról 80 km/h csökken. Holnap több-kevesebb napsütésre készülhetünk, de időnként megnövekedhetnek a felhők is. Elszórtan kisebb eső, zápor, helyenként zivatar is előfordulhat. A szél sok felé megélénkül, a csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A hét elején is marad a változékony, de nyári idő. Hétfőn még több helyen lehet zápor vagy zivatar, kedden viszont már ismét felfelé indulnak a hőmérők, akár 33 fokig. Szerdán újabb hideg front érkezik több felhővel, helyenként zivatarokkal és erős, néha viharos szellőkésekkel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Aratás most különösen fontos az óvatosság. Ismét rákapcsol a paksi atomerőmű. Tetőn kezdődött, a földön folytatódott a verekedés. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Elindult az aratás, megkezdték munkájukat az aratási koordinációs bizottságok is. A gazdálkodóktól fokozott óvatosságot kérnek, hogy megelőzzék a gabonatüzeket. Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke a legfontosabb tűzvédelmi szabályokat ismertette rádiónkban.
2: Nagyon fontos, hogy minden olyan lehetséges tüzet megelőzendő üzenetet eljuttassunk egyrészt a gazdálkodókhoz, másrészt pedig az úton haladó közlekedőkhöz. A legegyszerűbb szabály, hogy ne égessünk tarlót, ne dohányozzon senki a mezőgazdasági munkagép vezetőfülkéjében, de a gabonatáblán vagy annak közelében sem, mindenkinél legyen tűzoltó készülék. Ha problémát látnak az úton haladók, legyen az egy szántóföldön elakadó gép, vagy ne adj Isten egy tűznek a megjelenése, akkor azonnal hívjanak segítséget.
1: Zéró toleranciát hirdetett a korrupcióval szemben a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a tárca állománygyűlésén azt mondta, a kormány célja egy szakmai alapokon működő közigazgatás megteremtése, és a korrupciónak semmilyen formáját nem fogják eltűrni. A miniszter arra kért a dolgozókat, hogy ha bármilyen visszaélésről szereznek tudomást, azt jelezzék. Hozzátettem, a korábbi berögzült működési gyakorlatokat is megkívánják változtatni. Újra növeli teljesítményét a paksi atomerőmű. Erről kapitány István gazdasági és energetikai miniszter számolt be közösségi oldalán. Azt írtam, a Duna víz hőmérséklete annyira csökkent, hogy az erőmű ismét fokozatosan növelheti termelését. Az elmúlt napok rendkívüli hősége miatt a blokkok teljesítményét több lépésben kellett mérsékelni, hogy a visszaengedett hűtővíz hőmérséklete megfeleljen az előírásoknak. A tetőről lezuhanva is folytatta a verekedést két férfi az Egyesült Államokban. A detroiti építőmunkások egy ház tetején estek egymásnak, majd dulakodás közben a földre zuhantak. A becsapódás után azonnal felálltak és tovább ütötték egymást. A verekedést végül senki sem szakította félben, a felek pedig néhány perccel később egyszerűen elsétáltak. Hogy miért vesztek össze, arról nem tudni, mint ahogyan arról sem, hogy megsérült-e valamelyikük. Holnap változó felhőzet mellett több órára kisüt a nap, de azért nem lesz teljesen eseménytelen az idő. Helyenként kisebb eső, zápor, sőt egy-egy zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél több felé élénk, néha erős lesz, délutára 26 és 31 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn is marad a napos gomoly felhős idő, elszórtan záporokkal, néhol zivatarral. Kedden már ismét melegebb levegő érkezik, 28-33 fokos csúcsokkal. Szerdán viszont egy hideg front hozhat átmeneti felhősödést és záporokat, zivatarokat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, egy csodás szombat estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, remélem mindenki jól van, remélem mindenki felfrissült egy picit ebben a lehűlésben, és nagyon, de nagyon remélem, hogy itt vagytok, hogy a legjobb zenékkel elbúcsúzzunk a szombattól. Sikén kezd ez a Love and the Run.
3: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most a 90-es évek második felének egyik legmeghatározóbb Euro-rap előadója, aki nem volt más, mint Nana, és tőle a Lonely. 97-ben jelent meg a Nana című bemutatkozó albumon, és gyorsan népszerű lett Európa szerte. Amerikát nagyon nem tudta meghódítani. Különlegessége, hogy ötvözi a dallamos refrént a rap-betétekkel, miközben a magányról, a kitartásról és a remény kereséséről mesél. Ez a líraibb stílus sokak számára szerethetővé tette a dalt, amely jól illeszkedik a 90-es évek Euro-rap korszakának hangzásához is, úgyhogy én azt mondom, hogy eleget beszéltem róla, inkább hallgassuk meg.

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem gondoltam volna, és tényleg egy forintot nem mertem volna rátenni egy fogadáson, hogy a következő szuperslágerünk 20 éves, hiszen 2000 áprilisában jelent meg. Viszont a mai napig a hip-hop történelem egyik legmeghatározóbb szatirájaként tartják számon, és hát az előadó ki más lenne, mint Eminem, aki saját magát gúnyolta ki ebben a dalban, úgy, amúgy. Hogy miről van szó? Hát persze, hogy a The Real Slim Shady-ről.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, imádom azokat az előadókat, akik minden egyes esetben kiállnak magukért, és hogyha úgy van, nem hunyászkodnak meg, sőt, inkább oda pörkölnek azoknak, akik mondjuk negatív kritikát fogalmaznak meg velük szembe. Így járt annó Mika is, akire egy csomó producer, meg csomó kiadó azt mondta, hogy annyira nem jó a stílusod, inkább ezt a brit fiúbanda stílust kéne felvenni, viszont ő nagy évbe hát tett rájuk, jól bemutatott nekik, és megcsinálta a Grace Kellyt, ami egy ilyen görbe tükör azoknak, akik őt kritizálták, és megmutatja azt, hogyha kell, akkor akár a híres színésznő Grace Kelly bőrébe is be tud bújni. És hát a dal címe is ez lett, Grace Kelly, Mikától. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, szerintem nincs olyan ember a Földön, aki ne hallott volna a Bonfunk MC-sről, vagy a Freestylerről. Ugyebár a 2000-es évek egyik legnagyobb zenei és kulturális robbanása volt, 10 országban vezette a slágerlistákat, és hát a futurisztikus hangzása azonnal a korszak breaktánc és underground kultúrájának himnuszává vált. És én ezt alá is tudom támasztani, mert emlékszem, hogy talán hetekig, vagy akár hónapokig üldöztem, hogy meglegyen az egész album, aztán nagy nehezen meglett, és rájöttem, hogy hát rommá fogom hallgatni, és így is történt. Na, de mindegy, akkor jöjjön az előbb említett dal, Bonfunk MC's Freestyler, most itt a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Benyújtotta a kormány az alaptörvény módosítását. Elindult a védekezés a szőlőkabóca ellen. Erdőtűz pusztít Kosztabráván. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Az országgyűlés elé kerül az alaptörvény újabb módosítása. A javaslatot a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtotta be, erről közösségi oldalán számolt be. A csomag egyebek mellett 12 évben maximalizálná az országgyűlési képviselők mandátumát, megszüntetné a jelenlegi köztársasági elnök megbízatását, valamint függetlenebb működést biztosítana az alkotmánybíróságnak. A tervezet emellett erősítené a bírói önigazgatást, létrehozná a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, a vármegyék pedig ismét megyék lehetnek. A benyújtott javaslatra a Fidesz úgy reagált, ez véget vethet az alkotmányos demokráciának, különösen a köztársasági elnök leváltása, az alkotmánybíróság átalakítása és az ellenzék egy részének kizárása miatt. A párt frakciója hétfőn tárgyal a kialakult helyzetről. Adómentes lesz és végrehajtás alá sem lehet vonni az iskola kezdési támogatást. Erről Kármán András pénzügyminiszter számolt be közösségi oldalán. Azt írtam, a 100 000 forintos juttatás mintegy 400 000 gyermek után jár majd a jogosult családoknak. A miniszter szerint a jogszabálymódosítás célja, hogy a támogatás teljes összege valóban az iskola kezdés költségeinek enyhítését szolgálja. Országszerte megkezdődött a védekezés az amerikai szőlőkapóca ellen. A betegség megfékezésével kapcsolatos valamennyi információt megtalálnak a gazdák a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal honlapján, mondta rádiónknak Szűcs Csaba növényvédelmi igazgató.
2: A névik aloldalán a vármegyei kormányhivatalok által kiadott védekezési felhívások is megtalálhatóak, tartalmazzák azokat a optimális időszakokat, amelyek vármegyénként vagy borvidékenként kerültek meghatározásra, hogy ebben az időszakban elvégzett kezelések eredményesek lehetnek.
1: Már több mint 2000 hektárnyi területet perzselt fel az erdőtű Spanyolországban, Kosztabráva térségében. A lángok főként erdős területeket érintenek. A tűzoltóknak sikerült részben megfékezniük a tüzet, de csaknem 400 ember és 10 légiegység továbbra is a helyszínen dolgozik. A hatóságok szerint a tüzet valószínűleg emberi gondatlanság okozta. Halálos áldozatról egyelőre nem érkezett hír. Holnap több-kevesebb napsütésre készülhetünk, de időnként megnövekedhetnek a felhők is. Elszórtan kisebb eső, zápor, helyenként zivatar is előfordulhat. A szél sokfelé megélénkül, a csúcs hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A hét elején is marad a változékony, de nyári idő. Hétfőn még több helyen lehet zápor vagy zivatar, kedden viszont már ismét felfelé indulnak a hőmérők, akár 33 fokig. Szerdán újabb hideg front érkezik több felhővel, helyenként zivatarokkal és erős, néha viharos szellőkésekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, 9 óra után is. Üdv mindenkinek, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Remélem mindenki jól van, remélem mindenki élvezi az életet, élvezi a napot. Na meg persze a legjobb zenéket, amit hozunk itt megállás nélkül. Most ezt az órát például az isteni Mark Anthony kezdi nálunk. Ez az I Need to Know.
3: Ez a Nike.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik most nálunk az isteni George Michael és az ő legbátrabb és legmeghatározóbb dala, ami egy reakció volt arra, hogy 1998 áprilisában letartóztatták. Egy beépített civil ruhás rendőr kapta rajta az énekest egy Beverly Hills-i nyilvános illemhelyen, egy bizonyos magatartáson. Aztán utána nem volt más hátra, mivel ezt a sajtó felkapta, muszáj volt kipakoljon magáról mindent, ami a magánéletéhez tartozik. Szerintem mindenki tudja, hogy miről beszélek. Hogyha meg nem, akkor pedig nézzen utána a neten. Nálunk viszont most jön az Outside.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, ez a következő dal tette fel a térképre Bruno Marsot, aki addig főleg háttérben dolgozó dalszerző volt. Eredetileg a refrént a Loop Fiasco számára szánták, de miután az Atlantic Records kiadó B.O.B.-nek adta ezt a dalt, Bruno Mars hangja a felvételen maradt, ami azonnal a világhírné felé repítette, és később három Grammy-díjra is jelölték. Na, ez a kemény, nem a falább. Na, jön a Nothing on

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik most nálunk Cheryl Cole és a Fight for This Love, és a dal elképesztő sikeréhez nagyban hozzájárult Cheryl élő fellépése a Brit X-Faktorban is, ahol abban az évben mentorként is tevékenykedett. A fellépés során viselt katonai stílusú piros-fekete egyenruha és a hozzátartozó koreográfia az év egyik legmeghatározó popkulturális pillanatává vált az Egyesült Királyságban, és ezt én megnéztem, hát nem csak az Egyesült Királyságban, és nem csak a popkultúrát tekintve, de ezt engedjük el. Jön a Fight for This Love!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, lehet ömlengősen is szurkolni a világbékér, meg lehet úgy is, hogy ez egy óriási buli keretein belül zajlik. És hát a Love Message anno ezt így csinálta, és milyen jól tették. Love Message-től a Love Message. Micsoda kreativitás. Most itt a Best FM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Gyorsítaná a zöld beruházásokat a kormány. Hőség, segítsük a madarakat is. Kevés az autó, megszűnik egy autópálya Svájcban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Új energetikai törvénycsomagot készít elő a kormány. A cél, hogy Magyarország teljesítse az Európai Bizottság felé vállalt energetikai kötelezettségeit, és felgyorsuljanak a zöld beruházások. A tervezet szerint egyszerűbbé válhat a szélerőművek és a geotermikus fejlesztések engedélyeztetése. Emellett a nagyobb áramszolgáltatóknak dinamikus, a tőzsdei árakat követő tarifákat is fel kellene kínálniuk az ügyfeleknek. A kormány a hálózat rugalmasságát is növelné, miközben a rezsicsökkentett lakossági árak változatlanul megmaradnak. Riasztották a magyar gripeneket. Egy Hongkongból Londonba tartó utasszállító nem vette fel a kapcsolatot a román légirányítással. A vadászgépek a magyar határnál érték el a kínai járatot, vizuálisan figyelmeztették a személyzetet, akik ezt követően jelentkeztek az irányításnál. Az intézkedés után a gripenek visszatértek a kecskeméti bázisra. Segítsünk a madaraknak a hőségben. A tartós nyári meleg őket is megviseli, ezért fontos, hogy friss ivóvizet biztosítsunk nekik. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője rádiónknak azt mondta, egy egyszerű madárítató a kertben vagy akár az erkélyen is sokat jelenthet.
2: Erre a célra a legjobb a kövöl két férfi araszni 45-50 centi átmérő műanyag virág alá, mert ebbe egy nagyobb madár, tehát mondjuk egy örvösgalamb meg tud fürdeni. Annyi víz van benne, hogy a legnagyobb hőségben sem fog elpárlogni. Töltsük föl naponta friss vízzel, adalékot nem kell tenni, terjed sajnos a Facebookon a rengeteg butaság. Alapvetően a talajon itassunk, folyamatos árnyékba tegyük be, hogy a víz párolgási veszteség csökkenjen, illetve a hőmérséklet is kezelhetőbb.
1: Lefokoznak egy autópályát Svájcban. A Zürich melletti A50-es elveszíti autópálya besorolását, mert jóval kisebb rajta a forgalom, mint amire az építésekor számítottak. A mindössze 3,7 kilométeres szakaszon naponta kevesebb, mint 14 ezer jármű halad át, így a kétsávos út főútként folytatja pályafutását, a felszabaduló területek egy részét pedig erdősítik. Az út ingyenes marad, a megengedett sebesség viszont 120-ról 80 km/h csökken. Holnap változó felhőzet mellett több órára kisüt a nap, de azért nem lesz teljesen eseménytelen az idő. Helyenként kisebb eső, zápor, sőt egy-egy zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél több felé élénk, néha erős lesz, délutára 26 és 31 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn is marad a napos, gomoly felhős idő, elszórtan záporokkal, néhol zivatarral. Kedden már ismét melegebb levegő érkezik, 28-33 fokos csúcsokkal. Szerdán viszont egy hideg front hozhat átmeneti felhősödést és záporokat, zivatarokat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat estét vagy éjszakát, kinek hogy tetszik, este 10 után teljes mértékben rátok van bízva, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és nem is akarom húzni az időt, hiszen nagyon sok, nagyon komoly zenét le kell még játszanom, mint például most a következőt, ez ATB és a Let You Go.
3: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és most jött el az a pillanat, amikor segítek azoknak, akik teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán. Na vágjunk is bele, holnap, azaz július 5-én Emese és Sarolta névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni a kibővített naptárak szerint az Antalokat, az Antonokat, a Cirilleket, a Saroltokat, a Saroltákat, a Vilmosokat, a Zóékat és a Zójákat, hogyha Székely Zója, nagyon boldog névnapot kívánok neked, na meg persze az összes Zójának, és mindenkinek, aki előbb hallotta a nevét. Na kérem szépen, nálunk a folytatásban viszont jön a Stars on 54, ez az If You Could Read My Mind. Na akkor lenne probléma, azt hiszem.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dalnál igazán akkor kezdődött el a meló, amikor már megvoltak velem, tökre szerették, viszont rájöttek arra, hogyha a globális piacra ki akarják dobni, akkor bizonyos sorokat át kell írni bennem. Nagyon sokszor beszéltem már erről, most nem fogok, viszont Sean Paul így járt a We've Be Burning-el, viszont hála az ének megugrották a feladatot. Akit érdekel, hogy miről beszélek, és eddig lemaradt volna róla, hát az internet szerintem segíteni fog, viszont mi is segítünk abba, hogy ellazuljunk. Sean Paul, We've Be Burning, most itt

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
2: As you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, a készítők elmondása szerint semmilyen különlegesebb oka nem volt a névválasztásnak. Egyszerűen viccesen és jól hangzott a ritmusra, amikor a stúdióban kísérleteztek vele. Ja, még a nevet nem mondtam. Barbara Streisand, az előadó, vagy a megalkodó, vagy a megálmodó, pedig a Dark Souls. Barbara Streisand.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik a világ egyik leghíresebb fiúbandája, és persze az ő egyik leghíresebb daluk, aminek érdekessége, hogy az Egyesült Államokban kereskedelmi forgalomban nem is jelent meg a fizikai kislemez, viszont a rádiós játszásoknak és az MTV-nek köszönhetően mégis az év egyik legnagyobb slágere lett. Szolíd 56 hetet töltve a Billboard rádiós listáján, ahol a negyedik helyig jutott. Backstreet Boys, As Long As You Love Me, most itt a Best FM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenéket, csodás szombat estét vagy éjszakát, inkább éjszakát kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és hát elindul a szombat utolsó órája. Van, aki ennek örül, van, aki nem, mindenki eldönti saját maga. Egy a lényeg, hogy Alexandra Burr kezdi ezt az órát, ez a Bad Boys.
1: Ez a Night Shift, a Best

Best FM a legjobb zenéküt mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Fabi Tomi vagyok, a Biki, és eljött az idő, hogy megnézzük, mit tartogat az időjárás számunkra a holnapi nap folyamán. 18 fokra ébredünk, 30 fok lesz napközben, azt szerintem tök jó ilyen nyári idő, gyengén felhős, és egy picit szeles napunk lesz, ami azt jelenti, hogy nyugodtan el lehet indulni a vízpart felé, csak összvisz annyi, hogy legyen nálunk egy törölköző, na meg egy lenge póló, ami a vízből kijövet esetleg megvéd minket. Ja, meg kenegessük magunkat megállás nélkül, mert a nap azért erős. Ja, és hogy mivel megyünk tovább a folytatásban, mert ez is nagyon fontos, nem csak az időjárás, hát jön nálunk az OMC és a How Bizarre.

0: do.
1: Best FM a legjobb zenék. Britney Spears, Gimme More, ez jön nálunk a folytatásban, hölgyek, urak. Az a dal, ami egy rendkívül viharos időszakban jelent meg, amikor Britney magánéletéről és a mentális egészségével kapcsolatos nehézségekről volt hangos a világsajtó. Bár azért valljuk be őszintén, hogy az elmúlt 15 évben ez nem egy olyan meglepő dolog. Ennek ellenére a szám óriási nagy siker lett mind a szakmában, mind pedig a közönségnél, és hát az amerikai Billboard Hot 100-as listáján a harmadik helyig menetelt. Ennyi. Ez volt amúgy a legjobb helyezése egy debütáló dalnak. Na, Britney Spears, Gimme More, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, nem elfelejteni, van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország, esetleg Best FM Hungary. Egy a lényeg, hogy ezeket az oldalakat kéne megkeresni, ezeket az oldalakat kéne megvizsgálni, lecsekkolni, és hogyha úgy van, hát akkor belájkolni és bekövetni. Nagyon szépen köszönjük előre is, és tudjátok nagyon jól, hogy a legjobb zenőkkel fejezzük ki mindig hálánkat. Jön most a Hubestank és a The Reason.

Best FM a legjobb zenék. Eljött a könnyes búcsú ideje. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem mindenki jól érezte magát, és remélem, hogy holnap este 8-kor találkozunk újra. Addig is mindenkinek egy csodás éjszakát, na meg egy elképesztő vasárnapi napot. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Mindenkinek csodás éjszakát. Ciao, ciao, és persze, ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen